0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Це Радіо Пульс. 92,1 FM.

0: zenék.
1: A legjobb zenék.
0: A te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
2: Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Leázik a smink, beázik az óra. Szabad vagy, ha megfeled

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Vidíme se.
1: Jodin FM.
2: Klasné rádio.
1: V dorohu.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс.
2: Привет, 92.1 FM.
1: Классное радио в дорогу.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se Radio Pulse. Dimjano 102. Jodin FM.

0: FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
1: Üzenet értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
2: Kedves rádióhallgatók, a következőkben Görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatják. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatai következnek.
3: Шановні радіослухачі, в ефірі передача «Греко-католицькі хвилини». Сьогодні ви почуєте роздуми Петра Шласло, греко-католицького священника села Гече. Залишайтеся з нами.
4: Szent Márk evangéliumának olvasása. Figyelmezzünk. Mondta az Úr tanítványainak, keljünk át a túlsó partra. Erre elbocsátották a népet, és magukkal vitték úgy, ahogy ott a bárkában volt. Más csónakok is voltak vele, nagy szélvihar támadt, a hullámok a bárkába csaptak, úgyhogy az már nagyon megtelt. Ő a bárka végében egy vánkoson aludt. Felkeltették, és ezt mondták neki, mester, nem törődsz-e vele, hogy elveszünk? Erre fölkelt, parancsolt a szélnek, és azt mondta a tengernek, csöndesedj, némulj el. A szél elült, és nagy csönd lett. Ekkor hozzájuk fordult, miért féltek ennyire? Hogy lehet, hogy nincsen hitetek? Nagy félelem fogta el őket, és így szóltak egymáshoz, ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Kedves testvérek, van valamilyen különösen megrendítő ebben az evangéliumi történetben. A tanítványok viharban vannak. A szél tombol, a hullámok csapnak a bárkán, mindenük veszélyben van. És közben Jézus alszik. Talán éppen ez a történet legnehezebb része, nem maga a vihar, hanem az, hogy Jézus látszólag nem csinál semmit. Mert vannak az életünkben olyan pillanatok, amikor nem azt kérdezzük az Istentől, hogy Uram, miért van vihar, hanem talán valami sokkal fájdalmasabbat, hogy Uram, ha itt vagy, akkor miért alszol? Miért engeded, hogy ez történjen velünk? Miért nem avatkozol közbe? Adj jelet, hogy még mindig velünk vagy. A tanítványok felébresztik Jézus, és szinte számon kérik, hogy hát mester, hát nem gondolsz-e bele, hogy elveszünk? Érdemes észrevennünk, nem azt mondják, hogy Uram, segíts rajtunk, hanem azt, hogy hát nem törődsz velünk? Nagyon emberi mondat. Talán valamennyien kimondtuk már ezt valamilyen formában. Most amikor imádkozok egy beteg emberért, és nem gyógyul meg. Amikor valakiért évek óta könyörgök, és nem változik semmi. Amikor egy családban valami széthullik, amit minden áron meg akartam őrizni. Ilyenkor könnyű azt gondolni, hogy az Isten talán alszik. De az evangélium különös módon éppen ennek az ellenkezőjét mutatja be. Jézus ugyanabban a bárkában van, és ez a legfontosabb. Nem egy másik hajóban, sőt nem a partról nézi a tanítványokat, hanem ott van velük a viharban. És én úgy gondolom, hogy az egyik legnagyobb különbség a hit és a félelem között az pont ez. Mert a félelem azt kérdezi, hogy hogyan fogom túlélni ezt a vihart. A hit pedig először azt kérdi, hogy kivel vagyok ebben a viharban. Mert lehet, hogy Isten nem mindig úgy oldja meg a problémáinkat, ahogyan azt mi szeretnénk. De egy dolgot megígért, hogy nem hagy bennünket egyedül. Jézus felébred, ráparancsol a szélre, csöndesedjél el, és egyszerre nagy csönd lesz. Aztán azonban nem a vihart kezdi el magyarázni a tanítványoknak, hanem azt mondja, hogy látjátok, milyen veszélyes volt. Hanem rájuk néz és azt kérdezi, hogy miért féltek ennyire? Hogy lehet az, hogy még mindig nincs hitetek?

0: És talán ezért olyan fontos a bárka képe, az egyház is bárka. Benne ülünk mindannyian. Különböző természetű, különböző életű emberek. Néha csendes a víz, máskor pedig úgy érezzük, hogy minden hullám egyszerre csak be akar törni hozzánk. De nagyon fontos tudatosítani önmagunkban, hogy Krisztus is ugyanebben a bárkában van. Lehet, hogy úgy tűnik, hogy néha hallgat, lehet úgy tűnik, hogy mi azt látjuk rajta, hogy alszik, de nincs távol. Ezért, amikor legközelebb életünk valamelyik viharában azt érezzük, hogy Istenem, hát nem törődsz velem? Talán próbáljuk meg egyetlen szóval megváltoztatni az imánkat. Ne azt mondjuk, hogy Uram, miért engeded ezt, hanem Uram, maradj velem ebben. És lehet, hogy a vihar nem azonnal csendesedik el, de valami már megváltozik. Mert amikor Krisztus velünk van a bárkában, akkor nem ugyanaz az ember ül a viharban, mint az, aki egyedül fél. A végén pedig talán mi is megértjük a tanítványok döbbent kérdését, hogy hát ki ez, hogy még a szél és a tenger is engedelmeskedik neki. Ő az, aki nem mindig a vihartól óv meg bennünket, hanem az, aki a vihar közepén is velünk marad. És néha ez az a bizonyosság, amelyből újra meg lehet tanulni, hinni. Amen.
1: Kedves rádióhallgatók, görögkatolikus percek című műsorunkat hallhatták. Petrás László, mezőgecsei görögkatolikus áldozópap gondolatait hallhatták.
2: Шановні радіослухачі, сьогодні у передачі «Греко-католицькі хвилини» ви почули роздуми греко-католицького священника села Гече Петра Шласло. Дякуємо за увагу. Звістка, віра, знання, спільнота, духовне збагачення через радіохвилі.
3: Üzenet, értékek hullámain. Hit, tudás, közösség, lelki feltöltődés a Pulzus Rádióban.
4: Műsorunkat a Beregszászi Görögkatolikus Esperesi Hivatal támogatta.
2: Передача за підтримки Берегівського угорськомовного греко-католицького деканату.
5: FM 92.1 Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Pulzus Rádió. Rádió Pulz FM.

0: Köszöntöm a rádió hallgatókat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Isten tisztelt közvetítést hallhatnak a beregszászi református templomból. Igét hirdett Csernyiga Gyula, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка». І з вами її ведучі Кіш Вікторія та Бірта Золтан. Сьогодні ви почуєте трансляцію богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує Черніга Юла, пастор Берегівської реформатської церкви. Залишайтеся з нами!
2: Кегелем нікунк іш békesség! Istentől, ami mennyei atyánktól és az Úr Jézus Krisztustól, a Szentlélek Isten közösségében. Amen. Kedves testvérek, a 38. Zsoltárnak énekeljük az első versét fennállva. A 38. Zsoltár itt kezdődik, haragodnak nagy voltában. Örökkévaló Istenünk, kegyelmes mennyei atyánk az Úr Jézus Krisztusban. Köszönjük, hogy Te ma is hívsz bennünket, és ma is lehetőséget adsz arra, hogy összegyűljünk a Te nevedben, és segítségül hívjuk a Te nagy lelkedet, lelkednek minden áldását és ajándékát. Várhatjuk bizalommal és jó reménységgel azt, hogy Te kiárasztod ránk a Te kegyelmedet és irgalmasságodat, befogadsz bennünket a Te irgalmas szívedbe. És köszönjük, Urunk, hogy így jöhetünk hozzád, bár tudjuk azt és tapasztaljuk, megérezzük azt, hogy életünknek nagyon sok része, nagyon sok részében még jelen van tisztátalanság, jelen van a bűn és a bűnnek meg annyi következménye, meg annyi nyomorúsága, de Te így is hívogatsz bennünket. Hadd tapasztaljuk meg, Urunk, hogy a Te lelked által, a Te lelkednek vezetésével békesség honol a mi szívünkbe, és Te el tudod fedni a mi bűneinket, és tudsz nekünk jó lelkiismeretet adni, tiszta lelkiismeretet adni, tiszta szívet teremteni bennünk. Így kérünk, Urunk, hogy biztass és bátoríts bennünket arra, hogy felfedjük Te előtted mindazt, ami akadály lehet közöttünk, amivel távolinak érezhetünk Téged. Kérünk, hogy lelked szólítson meg bennünket, lelked vonzon magához, és hadd tudjuk megragadni azt a kegyelmet, amely el van készítve számunkra az idő kezdetétől fogva. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét a zsidókhoz írott levél 9. részéből szeretném felolvasni, a 9. résznek a 23. versétől kezdődően a 28. versig. Amíg Isten igéjét felolvasom és magyarázom, kérem a testvéreket, foglalják el a helyüket. A megnevezett helyen a zsidókhoz írott levél 9. részében a 23. versről kezdődően így szól hozzánk Isten igéje. Szükséges volt, hogy a mennyei dolgok képmásánál ezeket, képmásait ezekkel tisztítsák meg. Magukat a mennyei dolgokat azonban ezeknél különb áldozatokkal. Mert nem emberkéz alkotta szentélybe, az igazi képmásába ment be Krisztus, hanem magába a mennybe, hogy most megjelenjék az Isten színe előtt értünk. Nem is azért ment be, hogy sokszor áldozza fel önmagát, ahogyan a főpap megy be évenként a szentélybe más vérével, mert akkor sokszor kellett volna szenvednie a világ kezdete óta. Most azonban egyszer jelent meg az idők végén, hogy áldozatával eltörölje a bűnt. És amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghalljanak, azután pedig következik az ítélet, úgy Krisztus is egyszer áldoztatott fel, hogy sokak bűnét elvegye. Másodszor majd bűn hordozása nélkül fog megjelenni azoknak, akik várják őt üdvösségükre. Sok szeretettel köszöntöm a testvéreket a mai napon is, és akik a zsidókhoz írt levél napi rendelt igeszakaszait szokták olvasni, reggelre talán azt gondolhatják, vagy megkísért bennünket annak a gyanúja, hogy újra és újra ugyanazokról a dolgokról beszélünk. Újra és újra ugyanazokat az érveket, ugyanazokat a képeket hozza elénk a Szentírás, újra beszél, újra átfogalmazza, más oldalról közelíti meg, de mindig ugyanazokról a dolgokról beszél. És talán azt gondoljuk, hogy már jól értjük. És reménység szerint ez egyrészt valóban így is van. Amit szeretnék mégis ezzel kapcsolatban megjegyezni, és talán első üzenetként érdemes ezen elgondolkodni, hogy mennyire értetlenek voltak ezek az emberek. Mennyire értetlenek voltak, hogy ilyen sokszor kellett nekik ugyanazt elmondani. És talán ebben érdemes egy kicsit magunk értelmét, meg a magunk gondolatát, a magunk életvitelét megvizsgálni, a magunk hitét megvizsgálni, hogy nekünk hányszor és hányszor kell ugyanazokat a dolgokat elmondani, míg végre leesik, míg végre megértjük. Míg végre nem csak halljuk, hanem meghalljuk. És az, amit meghallottunk, az jó magként a szívünkben elkezd munkálkodni, és átformál bennünket. Talán az egyik legnehezebb feladata volt ezeknek az embereknek, az előttük álló kihívások között talán az egyik legnehezebb az az volt, hogy elvessék azt a gondolatot is maguktól, hogy azok az áldozatok, amelyek évenként bemutatásra kerülnek, amivel mindenki mehetett úgy a templomba, hogy ezzel rendezve vannak a dolgaim, hogy rádöbbenjenek, hogy ez igazából nem működik. Hogy ez nem működik. És ebben hadd formáljon bennünket is az ige, hogy hányszor és hányszor kell nekünk újra és újra elmondani, nyilvánvalóvá tenni, hogy az a gondolat, az a rendszer, ahogyan mi akarunk az Isten előtt megtisztulni, ahogyan mi akarunk bűnbocsánatot nyerni, ahogyan mi akarjuk megfizetni a tartozásunkat, azok nem működnek. A jótékonykodásunk, áldozatvállalásunk, mindaz, amivel mi úgy gondoljuk, hogy eleget tudunk tenni az Isten törvényének, csúnya képpel élve, meg tudjuk fizetni a mi megváltottságunkat, azt, hogy az Istenhez tartozhatunk. Ezek nem működnek. Ezek nem fognak működni. Egy elodázása mindig a beismerésnek, míg el nem jutunk annak a teljességéig, hogy Krisztusra van szükségünk. Krisztus áldozatára, az ő tökéletes és egyszeri áldozatára van szükségünk. Könnyebb áldozatot vinni, könnyebb áldozatot hozni, mint leborulni az Isten előtt, és hívő szívvel elfogadni azt, hogy Uram, nekem egyedül rád van szükségem, és minden más szükségtelen, és minden más tévút, minden más csak önmagamnak a becsapása. És ez az érthetetlenség, és az érthetetlenségnek a kísértése, ami ott van sokszor, nem csak a zsidó gondolkodásban, hanem ott van a mi életünkben is, azt gondolom, hogy egy olyan kísértés, amit újra és újra meg kell harcolnunk, és el kell vetnünk magunktól azokat a kísérleteket, amikor nem ennek az egyszerűségével, és nem ennek a felszabadító valóságával közeledünk az Istenhez, hogy Krisztus halt meg értem. Nem kell teljesítenem, nem kell valamilyen módon eleget tennem bármilyen elvárásnak. Amikor ott ülök a templom padokban, amikor hallgatom az Isten igéjét, akkor elsősorban ne arra biztosan ez engem, hogy valamit tennem kell, hogy valamit változtatnom kell, többet kell adakoznom, vagy rendszeresebben kell Isten tiszteletre járnom. Ezek mind jó dolgok, hanem azt kell felismernem, hogy el van készítve az én utam az örökkévaló Istenhez. Minden megvan adva ahhoz, hogy nekem meg legyen a jó kapcsolatom az Istennel. Csak bele kell ebbe. Csak rá kell erre a hullámra feküdnem, csak engednem kell, hogy ez valósággá legyen az életemben. Visszatérve az igére, a 23. versben arról olvasunk, hogy szükséges. Szükséges volt, hogy ezeket a dolgokat, a templomi szertartásnak, liturgiának a dolgait megszenteljék. Vérrel szenteljék meg. Az örökké való Isten úgy látta jónak, hogy ebben a világban a mennyei dolgoknak a képmását, mindazt, ami jelen volt a templomban, azokat vérrel tisztítsák meg. És ez a vérrel való meghintés, ez nem valamilyen vad, történelem előtti időket idéző, szinte állati kultusznak a maradványa, hogy a vérhez kell ragaszkodni, mert van benne valamilyen különös eszencia, valamilyen olyan szentség, ami érthetetlen. Bár ha ha megvizsgáljuk a történelmet, és megvizsgáljuk az emberi gondolkodást, azért mindig ott van benne, hogy van ott valami, amit mi nem tudunk és nem értünk. És nem véletlen az, hogy a Szentírás bizonyságot tesz arról, hogy az ember lelke az a vérben van. Az embernek a lelke az ott van a vérben, a test lelke a vérben van, olvashatjuk Mózes 3. könyvében, és egy különleges hordozó a vér. És innen ered az, hogy mi az, amit be tudsz fedni, mi az, amit meg tudsz szentelni, meg tud tisztítani. És ez a kijelentés, hogy a test lelke a vérben van, ez végigvonul az egész Szentíráson, és jó néhány helyet lehetne előhozni, jó néhány helyet lehetne idézni, amelyiknek a súlya kell, hogy ott legyen a mi gondolkodásunkban, hogy milyen szerepe van, milyen fontos szerepe van a vérnek az ember életében a Szentírás összefüggésével, a hit szempontjából. Talán csak egyet érdemes idézni, visszatérve a kezdetekhez, Káin és Ábelhez, amikor Káin megöli az ő fivérét, akkor az Isten azt kérdezi tőle, hogy mit tettél, a testvéred kiontott vére kiállt hozzám a földről. És van a vérnek, a kiontott vérnek valami olyan misztikája, amit sokszor már el is felejtünk. És sokszor nagyon kényes és nagyon finnyás módon állunk hozzá a kiontott vérhez. El is szokunk tőle nagyon sokan. Talán már a háziasszonyok között is kevesen vannak olyanok, akik vért ontanak ahhoz, hogy legyen vasárnapi ebéd. Pedig a lényeg az, hogy ahhoz, hogy a húsleves megfőjön, ahhoz, hogy a paprikás elkészüljön, ahhoz vért kell ontani. Csak könnyebb megvásárolni a boltban. Könnyebb nem tudomásul venni, nem számolni azzal, hogy az, hogy az Isten áldása oda kerülhet a mi asztalunkra, az vért kell ontani. És van ennek egy nagyon mély varázsa az Ószövetségben, az ókori embernek a gondolkodásában, aki ezt pontosan látta és pontosan felismerte, hogy az a kiontott vér adja az én életemet. Az a kiontott vér által tudok én gyarapodni. Nincs élet a vér nélkül. És azért is lesz hangsúlyossá itt a vérnek a szerepe az áldozat szempontjából, a megtisztítás szempontjából, hogyha újra felelevenítjük azt, hogy a testnek a lelke a vérben van. Amikor a vérnek a jelenlétét, a vérnek a misztériumát látja az Ószövetség embere, akkor mindig azzal számol, hogy abban a vérben az nem csak egy piros színű folyadék, hanem abban van valami titok. És nem is kicsi titok, az életnek a titka. Mert az élet a vérben van. Nem véletlen a tiltás, hogy nem engedi az Ószövetség, hogy a vért elfogyasszák. Mindig ki kellett engedni az állatnak a vérét, azzal csak meghinteni kellett az oltárt, az áldozati oltárokat, a különböző tárgyakat, olykor a népet. De nem volt szabad fogyasztani, mert abban az élet van. És, tehát a nefes, az életnek a gyökere, az életnek a magja van benne. És nagyon egyszerű az Ószövetség vagy az ókori ember gondolkodásában, akiből kifolyt a vér, abban nem volt élet. Tehát össze tudták rakni ezt a két képet, össze tudták rakni ezt a két valóságát, és ott volt a misztériuma a vérnek, és az áldozatok arra emlékeztetnek, az áldozat kiontott vére arra emlékeztet, hogy az embernek a bűne milyen súlyt hordoz ebben a világban, hogy nem lehet eleget tenni csak a kiontott vérrel. Megfizethetetlen más módon az engesztelés. És ez talán már a mi gondolatunktól nagyon távol van, és nem is veszük figyelembe, és nem is tartjuk fontosnak. Megszámlálatlanul sok vért ontunk a kényelem kedvéért, azért, hogy tele legyenek a polcok hússal. Talán nem is gondolunk bele, hogy mennyi vért kell azért ontani, és nem is számolunk azzal, hogy az Isten ugyanúgy gondol a vérre ma is, hogy abban az élet van. az életnek a mélysége, az életnek a valósága. És a kiemelt igeszakaszban Jézus arról beszél, hogy Jézus a maga áldozatát nem úgy hozza meg, mint a főpapok, akik évenként más vérével mennek be a szentélybe, hanem saját maga vérét mutatja, saját maga vérét adja oda, saját maga életét adja oda. És itt érdemes újra átgondolni és átértékelni a vérnek a szerepét, mert itt nem a vér az, ami megszentel, hanem a vérben jelenlévő élet. Az oda áldozott élet az, ami megtisztítja a tárgyakat, és ami hozhatja a megtisztulást a kegyelmet kereső, a bűnbocsánatot kereső ember számára is. És így van értelme, így van mélysége annak a gondolatnak is, amit oly sokszor emlékeztetünk és mondunk, hogy önmagát adta váltságul, az ő életét adta. És ennek a jelképe, ennek a megragadható formája az ő kiontott vére. És az ő örök vére fedezi be, az örök életnek a vére fedezi be azokat, akik Krisztuséi. Ahogyan megszentelték, meghintették az edényeket, és ettől tisztává lettek, Krisztusnak a vére élete, a kiontott élete szenteli meg azokat, akik Krisztushoz tartoznak. Szabad ezt, kedves testvérek, úgy is megfogalmazni, úgy is megérteni, hogy az örök élet fedez be bennünket. Krisztus az ő örök életével, mert az élet a vérben van, az ő örök életével fedezi be az övéit. Az örök élettel fedez be valamennyiünket. És érdemes nekünk elengedni azokat a nehezen emészhető képeket, amik itt az Ószövetségben benne vannak, és ami talán egy kicsit a mi vizualitásunkat sérti és bántja, és nem is tudunk vele mit kezdeni, amikor a vérről, meg a vér meghintéséről, meg az áldozatokról van szó, és csupán azt megragadni ebből az ige szakaszból üzenetként, azt tudomásul venni, azt megérteni, hogy mindez arról beszél, hogy Jézus Krisztus önmagát feláldozta értünk. Önmagát adta, és önmagával fedez be bennünket. Önmagát adja, hogy el tudja fedezni a mi vétkeinket, be tudja fedezni a mi életünket. Vagy ahogyan itt később olvassuk, hogy eltörli a bűnt. Eltörli a bűnt. És látjuk azt is, hogy van itt egy eszkatológiai ajtó is, ami megnyílik a 27. verstől kezdődően, amikor arról beszél az író, hogy és amint elrendeltetett, hogy az emberek egyszer meghaljanak, azután pedig ítélet következzék, ez az ajtó, amit ki van nyílva, hogy elrendeltetett, hogy egyszer lesz egy ítélet, egyszer megvalósuljon az ítélet, ebben azt láthatjuk meg, hogy ebben az elkészített ítéletben nem mindegy, hogy az ember életében, az ember hitében ott van-e ez a védelem, ez a fedezet. Ez a fedezet, ami Krisztus életét jelenti. Mert akkor válik igazán hangsúlyossá, akkor válik igazán fontossá a bűnért való áldozat, az engesztelés, amikor szembesülnünk kell az ítélettel. És bűnbánati héten érdemes számba venni úgy a mi életünket, és meglátni a mi életünket, hogy nagyon sokszor csak halogatni akarjuk a dolgainkat, halogatni akarjuk a változást, halogatni akarjuk az odaszállást, halogatni akarjuk a megtisztult életet, halogatni akarjuk azt, hogy majd később valamilyen módon megpróbálunk eleget tenni az Istennek, megpróbáljunk jobban az ő akarata szerint élni. De visszatérve az ígéretésnek az elejére, tehát ezek mind azok a tévutak, amelyeket a zsidó nép is a maga módján elkövetett. Mert Krisztus az ő váltságát már bemutatta, és az Isten előtt már kedves Krisztusnak a váltsága, és már a mostban, a mában hív abba, hogy az övéi legyünk, hogy e fedezet alatt éljünk, nem megvárva az ítéletet, nem megvárva azt, amikor valamilyen módon meg kellene, hogy ítéltessék a mi életünk. És mi úgy készülhetünk erre a napra, hogy tudjuk, hogy bennünket teljesen fedez, teljesen lefedez Krisztusnak a vére, Krisztusnak az élete, mert önmagát adta értünk. Önmagát adta, hogy nekünk életünk legyen benne. És nem az számít, elsősorban nem az számít, hogy mi hogyan törekszünk és hogyan igyekszünk, hanem hogy mennyire veszem komolyan Krisztusnak az áldozatát. A 28. versben pedig már arról beszél, hogy önmagát adta egyszer áldozatul, hogy sokak bűnét elvegye. Hogy sokak bűnét elvegye. És ez itt még egy olyan gondolat, amit érdemes a bűnbánati héten megeleveníteni önmagunkban. Talán úgy tűnik olykor, hogy van ellentét vagy ellentmondás a Szentírásnak a bizonyságtétele között arra nézve, hogy kiknek szól és kiket hív az Isten ebbe a fedezetbe. Hiszen így olvassuk, hogy meghalt a világ bűnéért. Úgy szerette Isten a világot, hogy egyszülött fiát adta érte. Odaadta a világért az ő egyszülött fiát. Minden emberért adta magát váltságul, olvashatjuk a Timóteushoz írott levélben is. Minden emberért adta váltságul. És ott van az a másik valóság, amelyik itt is olvasható, hogy sokak bűnét elvegye. Már nem minden emberről van szó, és nem az egész világról. És ebben, kedves testvérek, az a nagy nyomorúság, az a fájdalmas nyomorúság és igazság, hogy Krisztus vére, Krisztus élete, Krisztus váltsága elég az egész világ bűnéért. De csak azokat fedez. Azokat fedezi be. Azokat a sokakat fedezi be, akik elfogadják. Nem kényszer az Isten kegyelme. Nem kényszer az Isten bűnbocsátó jelenléte. Nem kényszer, hogy az Isten meg akar szabadítani. Hogy az Isten fel akar szabadítani. Hogy az Isten le akarja oldani a láncainkat. Hogy az Isten egy tisztább, egészségesebb, boldogabb életbe hív. Nem kényszer. Hív az Isten, újra és újra szólongat bennünket. De azok a sokak, akik meghallják, azok élvezhetik ennek az előnyét. Nem jár automatikusan. Nem lesz mindenkié. Csak azoké, akik meghallották és elfogadták. Mindenkire elég a váltság, mindenkit befedez. A kérdés az az, hogy hiszed-e? Hiszed-e, hogy a Jézus Krisztus váltsága érted is szólt, és téged is megmentett, téged is megtisztított, és téged is beemelt abba a szentségbe, ahol az Isten gyermekei vannak. És tudsz-e magadra is úgy tekinteni, látod-e úgy a te életedet, hogy te az Isten gyermeke vagy? És úgy mozoghatunk a mennyei szféra között és itt a földi valóságban, mint az Isten gyermekei. Mint az Isten gyermeke. Isten fiai és Isten lányai, akiknek megvan a kapcsolatuk az Atyával, akik az ő követségben vannak jelen ebben a földi világban, akiknek az a feladatuk és az a céljuk, hogy világítsanak, az a céljuk, hogy rámutassanak a váltságra, rámutassanak Krisztus áldozatára, és rámutassanak arra, hogy mit jelent az én életemben, hogy én hiszem, hogy Krisztus váltsága értem is szólt. Olyan kényelmes és olyan vágyott dolog lenne, hogy innentől kezdve, amikor az ember arra adja magát, hogy Jézus Krisztus követőjévé lesz, hogy onnantól kezdve minden rendben legyen az életében. És megszűnjenek a kísértések, a nehéz gondolatok, a nehéz élethelyzetek, a megoldhatatlannak látszó feladatok, a hullámok, amik körülvesznek bennünket. De nem fognak megszűnni. Nem fognak megszűnni. Az, ami számunkra a valóság lehet, amiben bele tudunk kapaszkodni, hogy fedez bennünket Krisztus élete. Lefedez bennünket Krisztus élete, és meg tud tartani. Minden kísértésben, minden mélységben, minden harcban nem enged bennünket egyedül. Nem egyedül megyünk tovább, hanem az ő vezetésével, az ő lelkének az erejével. És akkor is, amikor, hogyan a Zsoltáros mondja, a halál árnyékának völgyében járok, amikor valóban nagyon nehéz élethelyzeteket élek meg, az egyetlen dolog, amivel bele tudok kapaszkodni, ami meg tud engem tartani, ami meg kell, hogy tartson, hogy ott is az Isten fia vagyok. Ott is az Isten gyermeke vagyok, a mélységben is. És ugyanúgy ki fog engem is emelni belőle az Isten, ahogyan kiemelte az ő egyszülött fiát is. Lehet, hogy nem akkor, amikor én szeretném.

0: aki elkészítette a számunkra annak az útját, hogy mehessünk hozzá, hogy ne szakadjon meg a mi kapcsolatunk ővele, hanem megtisztítva, Jézus Krisztusba oltva, egy teljesebb és egy boldogabb életünk legyen. Kívánom, hogy így legyen. Amen. Kegyelmes Istenünk, örökkévaló mennyei Atyánk az Úr Jézus Krisztusban, kérünk, hogy munkáld ki a mi szívünkben annak a bizonyosságát, annak az örömét, hogy a te gyermekeid vagyunk ebben a világban. Hogy te megszólítottál, elhívtál bennünket, a világ kezdetétől fogva kiválasztottál Jézus Krisztusban, hogy a te dicsőségedre éljünk. És így kérünk, Urunk, hogy erősíts meg bennünk a mi hovatartozásunkat. Erősíts meg bennünk azt, hogy a tiéd vagyunk. Hogy úgy tudjunk élni, úgy tudjunk gondolkodni, cselekedni. Az jellemezze a mi mindennapjainkat, hogy hordozzuk ennek a titkát, hogy hozzá tartozunk, gyermekeid vagyunk, fiaid és leányaid. Kérünk, hogy erősíts meg bennünket ebben. Erősíts meg bennünket abban a bizonyosságban, hogy mindenre elég Krisztus vére, mindenre elég Krisztus önfeláldozása, mindenre elég volt az ő áldozata, aki bement érettünk a mennyei szentélybe, és elvégezte az engesztelés munkáját. Köszönjük, Urunk, hogy te le akarod venni a mi terheinket, meg akarsz tisztítani bennünket nem csak a bűntől, hanem minden tehertől is, hogy a te dicsőségedre éljünk. Kérünk, hogy így munkálkodj bennünk, és éreztesd velünk naponként a te kegyelmedet, a te szeretetedet, mutasd meg a te vezetésedet a te lelkeden keresztül. Jézus Krisztusért, ami megváltó Urunkért kérünk, hallgass meg bennünket. Amen. Ti tehát így imádkozzatok. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Fogadjuk az Isten áldását. Növekedjetek a kegyelemben, és a mi Úrunk üdvözítő Jézus Krisztusunk ismeretében. Ővé a dicsőség most és az örökké valóságban. Amen. Istentől megáldott békés napot kívánok mindenkinek. Áldás békés.
1: Tisztelt rádió hallgatóink, Üzenet című műsorunkat hallhatták. Ez alkalommal Isten tiszteltünket a Beregszászi Református templomból közvetítettük. Igét hirdetett Чернига Дюла, református лекіпастор.
2: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння з Берегівської реформатської церкви. Проповідував Чернига Дюла, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Radio szlukacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó záró kvalifikációs fordulóját. A Fenerbahce már az első félidőben kényelmes előnyt épített ki a Lyon ellen, amelyet a találkozó végig maga biztosan meg is őrzött. Az AEK Atin villámrajtot vett, a görög csapat fél óra alatt eldöntötte a Levski elleni párharcot, gyorsan kialakítva kiütéses különbséget. A norvég Viking történelmi sikert ünnepelhetett, hazai pályán 3-1-re legyőzte a Dinamo Zágrebet, és fennállása során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az utolsó továbbjutó helyet a Slovan Bratislava szerezte meg, amely hosszabbításban múlta felül a szlovén celjét. Vidbúcsi mási vitpovigyi finálnok kvalifikáció raundú lihi csimpiónyok Fenerbahce opásom utámi mású z Lyonom zapaspesu szobí komfortnú perváhu. Jak úz nich trematé doza versenye z úsričiem. Rejský Ajax za perší 30 holen do vývora hunoku hry z Levský do rozromno. Norvejský Viking v doma z mých prehráte záhrebské Dynamo z rachunkom 3-1 v pešu svojí historii zihraje v postonnom etapi lihi чемпіонів. Останнім учасником загального етапу став Слован з Братислави, який у доданий час дотиснув словенський цель. Fatih Tekke, a Trabzonspor vezető edzője kihirdette keretét a Ferencváros elleni Európa Liga rájátszás visszavágójára, amit ma rendeznek meg 20 óra 30-tól. A török klub 21 játékos nevezett a mérkőzésre. Az első találkozón kiállított Csibuiken Vaivu nem lehet ott a csapatban, más hiányzó azonban nincs, így Mohamed Salah is pályára léphet Budapesten. A frissen igazolt brazil Fabinho nem szerepel a keretben, mivel a nevezési határidő lejárta előtt még nem volt a klub játékosa. Mint ismerte, a párharc győztese az Európa Liga alapszakaszában. Jut. Az első mérkőzés Törökországban a Ferencváros 1-0-ra megnyerte, így a visszavágó a Gruppama Arénában parás hangulatot ígér. Klubnyi tréner Trabzonspor Fatih Tekke ohlasil sklad komandy na máč výpověď play-off roundu Ligy Evropy proti Ferencvárosu, který bude se сьогодні o 21:30. Turecký klub zajevil 21 futbolista. Vylučený u první zůstřičí Chibuiken Vaivu nemůže vzít účast u máči. Jinší vtrat u klubu nemáje. Tož Mohamed Salah готовий зіграти в Будапешті. Нещодавно підписаний бразилець Фабіньо не потрапив до заявки, оскільки його контракт був оформлений після завершення реєстраційного дедлайну. Як відомо, переможець протистояння виходить до основного етапу Ліги Європи. Перший матч у Туреччині Ференцварош виграв з рахунком 1-0, тож поєдинок обіцяє бути по-справжньому напруженим. Az UEFA bemutatta a 2026-27-es szezon hivatalos labdáit a Bajnokok Ligájához. A férfiak számára készült változat fehér alapszín kapott fémes hatással és élénk rózsaszín logókkal. A dizájn a kora reggeli ködös edzések hangulatát idézi, a jól ismert csillag motívumokat pedig színes, törőfényre emlékeztető elemek egészítik ki. A labda technikailag nem változott, továbbra is varrás nélküli, hőragasztott konstrukciót használja. Külön bemutatták a női Bajnokok Ligája labdáját is, amely a fénygyűrű koncepcióra épül, a fehér alapon lila, arany és narancs színek jelennek meg, ezeket elüstös részletek és fekete logók egészítik ki. UEFA представив офіційні мечі для сезону 26-27 у чоловічій та жіночій лізі чемпіонів. Чоловіча версія виконана у білому кольорі з металевим ефектом та яскраво-рожевими логотипами. Дизайн натхнений ранковими туманними тренуваннями, а зірки турніру доповнені кольоровими променями. Технічна модель не змінилася. М'яч і надалі має безшовну термічно склеєну конструкцію. Окремо презентували м'яч для жіночої ліги чемпіонів, створений у стилі кільця світла. На білому тлі використано поєднання фіолетового, золотого та помаранчевого кольорів із сріблястими деталями та чорними логотипами. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
3: Külön kiadás. A Pulzus Rádió élőadása minden hétköznap 10 és 12 óra között az FM 92.1 műsorán. Közélet, aktualitások, érdekességek, színes hírek vidékünkről és a nagyvilágból. Meghívott vendégekkel, a legjobb zenékkel társítva. A mikrofonnál a két műsorvezető, Birta Zoltán és Gogola István. Tartsanak velünk!
4: Передача «Спеціальний випуск». Прямий ефір на радіо «Пульс FM» по буднях з 11 до 13 години за київським часом на хвилі 92.1. Громадське життя, актуальні події, цікаві новини з нашого краю та всього світу з запрошеними гостями та найкращою музикою. Ведучий – Бірта Золотин та Гогола Іштван.
5: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1-en a különkiadás, csütörtök adása 2026. augusztus 27-e. Derűs szép napot kívánunk mindenkinek, szép jó reggel, szia István!
6: Üdvözlök én is mindenkit, hát ma egy órával korábban érkeztünk meg, legalább, bocsánat, nem, egy órával kevesebbet kellett várni ahhoz, hogy az élő műsorban megszólaljunk, mert ugye tegnap nem délben fejeztük be a közvetítést, hanem egy órakor, és akkor onnantól számolva már...
5: Ja, nézem ezt a matematikát. Ja, most már így értem, igen, kevesebbet igen. Kellett ránk várni.
6: Így van, így van, így van.
5: Beállították a stoppert visszafelé, hogy hány óra múlva vagyunk az éterben, azoknak valóban kevesebbet kellett egy óra.
6: 60 perc mínusz, így van, így de van. Jó. Mondjuk tegnap nagy statisztika volt, meg nagy volt a nyüzsgés mindenfele, az egészen a nap végéig a szó legszorosabb értelmében.
5: Igen, akik azért nyomon követték a villámtöltés eseményét, mi 13 óráig élőadásban kint voltunk a stábban, és egy 3 órás különkedés extrával vártuk a rádió hallgatókat, nézőket, illetve utána viszont a délutáni programban igazán még többen gyűltek össze, és igazából az evangelizáció, illetve a Pintér Béla koncert az már teljesen szinte teltházas volt, nehéz volt a helyeket találni, úgyhogy legalább egy több mint 600 ember környéki néző térről számolhatunk, úgyhogy rengetegen voltak a Pintér Béla koncerten, a záróakkordon, úgyhogy hihetetlen tömeg mozdult meg, és a hangulat és a hatás is teljesen pozitív érzés volt. Igaz, az eső a nagy színpadi részt azt átalakította a nagy terembe, de viszont a
6: csarnokban... volt egy fedett alternatíva.
5: Igen, egy csarnokban, egy több száz négyzetméteres csarnokban sikerült megoldani.
6: Igen, hát kint mondjuk nedvesebb, hűvösebb levegővel lehetett találkozni, bent azért, amikor 500 ember egyszerre, hát hogy is mondjam, ha csak lélegezne, de hát énekelt is, meg mozdult is, ebből fakadóan bent fűtött volt a hangulat, de nagyszerűen sikerült a koncert, tehát ez az eső nem tudta megzavarni a fedett alternatívával megoldódott minden.
5: A nyereményünket is elvitték, kedves rádióhallgató, sikerült az is kisorsolnunk kiadásunkban, úgyhogy tényleg izgalmas nap volt ez az augusztus 26-a, a villámtöltés programja, rengeteg fotóval találkozhatok a Facebook közösségi oldalunkon is, illetve videókkal is, a kollégák rengeteg videót is próbáltak közé tenni, hogy ezen keresztül is be tudjuk mutatni a több helyszínes rendezvényt. Külön köszönjük a meghívást a szervezőknek, nagy élmény volt, és maga az esti program is kimondottan feltöltött nagyon sok embert, bennünket is. Jó volt ez a tegnapi nap. Aztán, ha már érdekesség, akkor érdemes megemlítenünk, hogy hát édesanyám az elmúlt napokban 2 darab kutyust kapott a édesapósomtól, mert ugye hát jó dolog, hogyha vannak a házőrzők az udvaron.
6: Abszolút, abszolút.
5: Hát ez a két kis apró kis, apró, hát fiatal kutyuska, akik azért igazán huncutak és igazán szemfülesek tudnak lenni abban a szempontból, hogy akár a szomszéd papucsát is képes elhozni, hiába kerítés.
6: Hazahozza és otthon intézi.
5: Megtalálta a lyukat, és a szomszéd kerítésén átmászva elhozza az ő papucsát, és ezt már két szomszéddal megtette, és ugye... Hát ugye
6: bejelentések érkeznek
5: igen,
6: ilyenkor?
5: Igen, hát át is jöttek, hogy kezit csokolom. Nem,
6: a párját keresem. Igen, a kutya párját látom, de a papucsomét nem.
5: Édesem a saját udvara előtt látott egy idegen papucsot, és nálunk más nem lakik, akkor hát ez a szomszéd lesz, de még szomszéd, mert legalább 10 szomszédunk van. Na hát... Úgyhogy át a szomszéd és ilyen papucskereső detektívként megkereste a gazdáját, és erre a szituáció rá egy napra eltűnt az egyik kutyuska, a fő kolompos.
6: Szégyenében világá ment.
5: Na hát ezt nem tudtuk, azt hittük, hogy valamelyik szomszéd úgy gondolta, hogy na akkor ennyi volt
6: a jó
5: szomszédság része, hogy a kutyákkal óvatosan. És nem. És aztán 2 nap után sem jelentkezett, édesanyám már gondolkozta, hogy most akkor mi lehet, most a szomszéd tette el lábaló, vagy mi történt a drága kutyuskával, és akkor látom a Bundás második esélynek a Facebook közösségi oldalán, hogy láss csodát, ott van, ami drága, eltűnt kutyusunk, és egy a Sevcsenko utcán, ami egyébként a Beregszászi munkácsúttal nincsen túlzottan közel, túlzottan messze sincs, de mégis azért elég messze van, ott találta meg egy kutya szerető, befogadta, megetette, megitatta, és jelezte a bundásoknak, hogy jé, itt egy viszonylag szép kutyuska, amik elég ápolt és feltehetőleg a gazdája.
6: Jó volt ez eddig tartva. Igen. Nem csak papucsot evett?
5: Igen, nem csak papucsot evett, és ezen jöttem rá, hogy jé, hát ez működik. És aztán hittem idősémet, és a Bundás második esély, itt az ételen keresztül szeretném megköszönni, hogy ki is vitték, mindenféle egyéb dolgát megcsinálták, és házhoz szállítva visszaadták a mi kutyusunkat. Nagyon szépen köszönjük. Egyrészt az a dolog, hogy egy kutya eltűnik Beregszászban, és valaki befogadja, és az jelzi a menhelynek, van menhely a menhely poszttól, és gyors reagálással, ahogy írtam, hogy a miénk a kutya, azonnal megtörtént a felkeresés, és hirtelen néhány perc rám a kutyát visszaszállították a gazdájához, házhoz szállításra, mert egy meghökkentő jó érzés volt, hogy ez ilyen profin tud működni Beregszászban. És ennek apropóján rengeteg érdekességgel találkoztunk az interneten, hogy emberek milyen házi kedvenceket szoktak elhagyni, és milyen izgalmas történtek kapcsolatban a témához.
6: Hát a édesanyádnak a kutyája az mondjuk az, hogy nagyon rövid távon megkerült, és ezt időben is mondhatjuk, illetve kilométer számba is mondhatjuk, mert hogy volt már extrém eltűnés, és talán mondhatnánk azt, hogy ami most mindjárt el fog hangzani, az, hogy egy kutya 2000 kilométert utazik, úgymond 2000 kilométert kóborol 11 nap alatt, hát az nagyon extrém mennyiségűnek hangzik. Hát ott nem a bundás vitte őket helyre, viszont ez egy amerikai történet, ott a csippelés az, ami megoldotta a rejtét, hogy hova is tűnt el a kutya. Azért ez tényleg 11 nap alatt átlagosan, hogyha elkezdjük így visszaosztani, hogy 200 kilométert tett meg naponta, valószínűleg valamilyen utazási segédletet is igénybe vett, és potyautasként szállították tovább.
5: Igen, ez volt itt a nagy kérdés, hogy vajon ezt mivel tudja megtenni, hát feltehetőleg nem négy lábon tehette meg.
6: Hát vagy pedig nézte gyermekkorában a Willy Fognak a rajzfilm sorozatát, és ott látta, hogy mindenféle animált kutya, macska, oroszlán, már nem is emlékszem pontosan, hogy még szereplőt milyen állatnak a bőrébe bújtatták bele. Hát ha 80 nap alatt meg lehet kerülni a földet, azaz 40 ezer kilométert megtenni, akkor ő is belefogott, és hát ő 10 nap alatt a 2000 kilométerével szerintem nem szégyenkezhet.
5: Igen, igen, izgalmas történet. Egy másik esetben viszont hát nem fogjátok elhinni az izgalmas esetekben. Hát vannak olyan állatbarátok, akik úgy azért látnak egy mozgó, szuszogó kis aranyos valahit, akkor azt gyorsan megpróbálják.
6: Négy lába van, farka van, igen, szőrös,
5: az haza, kutya. Vigyük haza, mert az fontos. Hát és egy kutyátnak tűnő valamit mentettek meg a fiatalok, és elvitték később állatorvoshoz, mert ugye nagyon nagyra nőlt.
6: Ez sokat teszik, ez a kutya.
5: Igen, és elvitték, mert túl nagyra nőtt a kutyus, és nincsen valami baja. Aztán az Egyesült Államokban történt a történet, hát a gazda egy DNS tesztet is kapott, hogy nézzük meg ezt a kutyus, mert tényleg furcsa ez a kutyuska. Aztán kiderült, hogy 87,5%-ban szürke farkas volt a kutyuska, és néhány százalékban volt valamilyen háziasodott kutyusnak a keveréke. Úgyhogy mondták, hogy ez igazából nem...
6: Ez egy igazi farkas kutya.
5: Nagyon kedves és mosolygós árját mutatta eddig.
6: Szerintem úgy működött, mint a kakuk fióka. Igaz, hogy ott egy picikét tragikus, mert hogy az eredeti párnak, vagy az eredeti fészekajnak a robására növekszik a kakuk. Itt pedig lehetséges, hogy a farkas, vagy ez az élő lény megunta a prériben való kóborlást, és inkább ugatott egy kicsit, csak fogadjatok be, majd nagyra nőttem, de legalább papírja volt róla, hogy genetikailag ő kicsoda, vagy ő micsoda.
5: Aztán tigrisek is voltak már hasonló esetben. Hát arra keltek a szomszédok, hogy egy tigris, egy kifejlett konkrét tigris sétál Houston városában, és hívták a tűzoltóságot, és hívták a rendőrséget, és az első bejelentéskor szórakozásnak gondolták, de aztán kiderült, hogy nem, több bejelentés történt, hogy a Jósika meg a Palika is látta ugyanazon az utcán ezt a tigris, úgyhogy feltétlenül nem szórakoznak. Aztán kiderült, hogy egy elvetemült állatguru otthon home office-ba tartotta a fog meg ügyesben megoldjuk, tartotta a tigris, aztán ez felnevelkedett, aztán ilyen huncut módon kiszökött a lakásból, és azóta kergette. Úgyhogy vannak ilyen szituációk, és talán még a kifejlett krokodil története még a legizgalmasabb. Nagyon sok karácsonyi témánk jön abban, hogy ne vegyünk fölöslegesen állatokat, mindenféle hüllőket és egyéb exkluzív állatokat a gyermekeknek karácsonyra, mert ugye a törpe teknős is képes megnőni 60-70 centiméter és leharapja az ujjad. Mármint, hogy és egy krokodil, egy csecsemő krokodillal játszottak, hogy elengedték a kanalizáció rendszerben, hát az megnőtt, és aztán pedig egy konkrét kifejlett krokodil hát mondjuk így, hogy sétálgatott.
6: Hát neki nem kellett mutagén, mint a Tini Ninja teknőcöknek, ez megnőtt magától.
5: Igen, igen, igen, igen.
6: Illetve ugye a tigrise visszatérve, a másnaposokban Mike Tysonnak a tigrise az nagyszerűen tud mutatni, és vicces tud lenni, de amikor valóban szembenézel egy tigrissel, akkor azért, ahogy Hatházi mondta, igen, csak felgyorsul az anyagcseréje az embernek.
5: Igen, igen. Én nem akarom ezt átélni, bár én nekem volt szerencsém oroszlánok között élő műsort tartani. Itt volt a budapesti fővárosi nagycirkusz, és ugye hát a két attrakciók egyik az volt, hogy egy elefánt tetejéről, ormányáról felemelt, és onnan beszéltünk a műsorban. A másik pedig az, hogy bementünk a oroszlánok ketrecébe, és ott kellett, nem is kellett, tehát igazából ott volt lehetőségem beszélgetni az oroszlán idomáról, aki egy olasz volt, és volt 9 oroszlán a két kerítésre leválasztott zónában, és nekem az volt fura, hogy a második kerítés közé is beengedtek engem, így az a két kerítés között sikerült már élőadásban beszélgetnem az intézmény tulajdonossal és az olasz fordítással, az olasz idomárral, és a következő pillanat az volt, amikor a belső kerítésbe is benyomtak, tessék nyugodtan bemenni.
6: Mondták, hogy ezek még nem ettek már.
5: Igen, és az volt a meghökkentő, hogy amikor 9 oroszlánnal egy ketrecben voltam, még úgy, hát én egy elég nyugodt idegrendszerű embernek tartom magamat, hát mondom, látott már más is ilyet, és amikor meg kellett simogatni, még azzal sem volt gond, és amikor azt mondta az olasz úriember, hogy egy pillanat álljunk meg, és a másik is oldalról elkezdett ilyen vadász ösztönnel nézni, és mind a kettő úriember megszeppent, és elkezdte kifele nyomni ezen a korábban betessékkelt kis ajtón, akkor ijedtem meg, hogy te jó, még mindjárt leszakítja.
6: Ez itt komoly.
5: Igen, ők is megijedtek, és mondták, de most menjünk ki legyomásra, és konkrétan tuszkoltak ki az ajtón, és elkezdtek üvöltözni az oroszlánra. Hát mondom, nem, jó van, akkor ez majdnem rossz.
6: Térmi más kaja lesz.
5: No, várunk hasonló élményeket házi kedvencek eltűnéséről és akár sikeres befogásokról is, vagy ki technikai információ, Beregszászban a Vodokanál Kárpátvíznek van friss bejelentése?
6: Így van, úgy néz ki, hogy mai napon munkálatok lesznek majd elvégezve, 8 órakor kezdődtek el a munkálatok, méghozzá a Kinizsi utca és a Stefanika utca kereszteződésénél, valamint a Kinizsi és a Batthyány kereszteződésénél. A munkálatok érintik az autóforgalmat is, tehát jó előre tervezzük meg, hogy merre szeretnénk menni. Az az utcak az eléggé jól van aszfaltozva, jó közlekedhető, de a mai napon próbáljuk meg egy kicsit mentesíteni.
5: Aztán fontos megjegyeznünk, hogy volt egy 1,7 Richter skála szerinti erőségű földrengés Rahó járás területén. Nem sokat észlelhettünk belőle, de mindenképpen hírértékű vidékünkön egyre, nem is egyre, de egyébként elég sűrűen vannak ilyen picurka jellegű földrengések. Ne ijedjünk meg, ez 1,7-es szintű, ami igazából észlelhetetlen, de érdekességnek mindenképpen izgalmasan hat.
6: Így van, ez most már a 7. legalábbis, ami Kárpátalját érinti az év eleje óta. Az eddigi legnagyobb az a Munkácsi járásban volt, még januárban 3-as erősségű volt, és hát ez valóban úgymond egy 10-es skálán, vagy egy 12-es skálán már soknak tűnik, bár hogyha az érettségizőket kérdeznénk, akkor a 3-as az bizony ezen a skálán elég kevés. Hát valóban itt is, tehát esetleg mint egy kamion elhalad az autók, és a házunk előtt talán annyit érzékelünk belőle.
5: Beregszász járásban legutóbb 18-án, június 18-án volt egy 1,6-os erőségű földrengés. No, aztán fontos, hogy megnézzünk, két nagy témával várunk benneteket. Perceken belül érkezik majd hozzánk Tóth László, a Beregi Református Egyházmegyének esperese, Kallós Zoltán díjat vehetett át, így aztán vele szeretnénk beszélgetni a munkásságáról, szolgálatáról, éveiről, és mindarról arról a sok-sok tevékenységről, amit ő végez. Illetve fontos megjegyeznünk, hogy a 6. népi és hagyományőrző napokat szervezik meg mai naptól kezdődően egészen 29-ig Mezőváriban, és e kapcsán Kovács Sándor szervezővel szeretnénk beszélgetni itt az FM 92.1 műsorában, a Borsovári Tehetség Gondozó Művészet és Hagyományőrző civil szervezetek elnökével.
6: Szóhagynyisnyi Hosszínásai Peredácsi, László Tóth, Eszperez Berezkoha Reformáckoha Czerkovnoha Okruku, tá Sándor Kovács, Holová Hromáckai Organizáció, Borsavári.
5: Tartsatok felünk, jövünk vissza, zene, reklám után újrét vagyunk.
7: В передачі звучатимуть торгові марки.
5: A műsor termékmegjelenítést tartalmaz.
1: Реклама на Радіо Пульс FM.
8: Реклама. Зал для поминок та проведення поминальних обідів у Берегові. Поминальні зустрічі, поминальні обіди та поминальні заходи на 9-й і 40-й день. Просторий зал на 20-60 осіб. Традиційне та індивідуальне меню за сприяння ресторану «Фемілі». Повна організаційна допомога та обслуговування. Місто Берегове. Вулиця Сергія Левчука, Кідюшська, 17/А, за ритуальним домом. Інформація та бронювання залу 099 737 69 09.
9: Halott titor és megemlékezés terem Beregszász. Gyásztalálkozók, megemlékező ebédek, valamint 9 és 40 napos évfordulók. Tágos terem 20-60 fő részére. Hagyományos és egyedi menüsorok a Family étterem közreműködésével. Teljes körű szervezési segítség és kiszolgálás. Beregszász, Szerhéj Levcsuk, Kígyósi utca 17/A, a ravatalozó terem mögött. Telefon 099 737 6909.
10: Обов'язкові твори ще досі не прочитані? Не проблема, у нас ви їх знайдете. Завітайте до книжкового магазину та магазину подарунків реформатської місії християнської літератури в Берегові. Шукаєте словник для вивчення мов, розвивальні матеріали для дитини чи планери для вчителів? У нас ви знайдете все необхідне. А якщо шукаєте оригінальний подарунок, обирайте серед наших книг, блокнотів із біблійними цитатами, ручок, вічних календарів, декоративних прикрас для дверей, а також унікальних виробів майстерні фабрики. Камюгей. Місто Берегове, площа Кошута, 4. Книжковий магазин та магазин подарунків реформатської місії християнської літератури. Світ справжніх цінностей.
11: Még nem olvastad el a kötelező olvasmányt? Semmi gond, szerezd be nálunk! Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt, fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Beregszász, Kossuth tér 4. Beregszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt, az értékek birodalma.
12: Наближається 1 вересня. Подаруйте вчителям гарний символічний букет. У квітковому магазині Flowers на вас чекають чудові міні-букети вже від 200 гривень. В асортименті Еустоми від місцевих виробників. Широкий вибір квітів, оригінальні міні-букети, квіткові кошики, композиції у флористичних сумочках та багато інших квіткових подарунків. Місто Берегове, вулиця Мужайська, 1. Телефон 067-446-7702. Flowers – квітковий магазин, де для кожного привітання знайдеться ідеальна квітка.
13: Közeleg a szeptemberi évnyitó. Lepd meg a tanárokat egy kedves szimbolikus köszöntőcsokorral. A Flowers virágüzletben akár már 200 hrivnyától gyönyörű mini csokrok közül válogathatsz. Helyi termelőktől érkezett szellőrózsa, széles virágválaszték, különleges mini csokrok, kosarak, kistáskák és számos más virágos ajándék is vár. Beregszász, Muzsai út 1. Telefon 067 446 77 02. Flowers virágüzlet, ahol minden köszöntéshez megtalálod a megfelelő virágot.
14: Шукачі пригод, увага! На вас чекає Дінопарк в Яношах. Місце, де динозаври оживають. Роботизовані динозаври та дракони, захоплива тюбінг-траса, надувні атракціони, тарзанка і безліч розваг для всієї родини. Плануєте приїхати з друзями, класом чи компанією? Разом пригоди ще яскравіші. Для групових відвідувань від 10 осіб діють знижки. За детальною інформацією телефонуйте 099 775 50 77 та організуйте незабутній день. Адреса: село Яноші, вулиця Головна, 213. Дінопарк в Яношах – місце, де оживають пригоди.
15: Figyelem, kalandkeresők, titeket is vár a Jánosi Dinopark, ahol a dínók életre kelnek. Robotizál dinoszauruszok és sárkányok, izgalmas tyubingpálya, ugrálóvár, drótkötélpálya és rengeteg élmény az egész családnak. Barátokkal, osztállyal, közösséggel érkeznétek? Nálunk együtt még nagyobb a kaland. Csoportos látogatások esetén 10 főtől kedvezmények kapható. További információért hívjátok a 099 775 50 77-es telefonszámot és szervezzetek egy felejthetetlen napot. Cím: Jánosi főút 213. Jánosi Dino Park, ahol a kaland életre kel.
16: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095 183 83 32.
17: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszky tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszky tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
18: Рекламу хвилю.

0: Köszönjük a rádió hallgatókat, a csütörtöki külön kiadás műsora, és megyünk is ebbe egy újabb beszélgetéssel.
1: Stúdiónk kerekasztalánál köszöntjük Tóth Lászlót, a Beregi Református Egyházmegye esperesét. Szóhogyni znamiu stúdi László Tóth, esperez Berezkoho Reformáckoho Cerkobnoho Okrugu. Áldás békességet, üdvözöljük műsorunkban.
2: Áldás békességet, én is szeretettel köszöntöm a hallgatókat.
0: 2026-ban két kárpátaljai református lelkész is megkapta a Kallozz Zoltán külhelyi magyarság.

0: volt, hanem hát az úr azt akarta, úgy látszik, mert nyilván ez az ő akarata lehetett, bár akkor még a kapcsolatom vele nem az volt, mint ami ma, hogy tanítói pályán induljon el a hivatásnak a keresése, és én a munkácsi tanítóképzőt fejeztem be, és aztán utána visszatértem abba az iskolába tanítani, ahonnan elindultam a tanítóképzőbe. Tehát először ez volt, és több éven keresztül dolgoztam, mint alsós tanító, előbb, mint napközis, aztán szervezőpedagógus, és aztán egy osztályom is lett. És ezután jött az indítatás másoktól, hogy amikor már az órán jártam, hogy addig úgysem lesz teljes az életem, így volt ez körülbelül megfogalmazva, addig úgysem lesz teljes az életem, míg nem azt csinálom, amit az Isten szeretne. És a következő mondat az volt, hogy nem szeretnék-e teológiára menni, és én már ott álltam úgy, hogy volt egy munkám. A családom is úgy volt vele, hogy hát akkor most már ez egy révbeérés, tehát élete végig, nyugdíjas koráig alsós tanító lesz. És amikor én bejelentettem azt, hogy hát ez nem így lesz, és én el fogok jönni az iskolából, és szeretnék tovább tanulni még, ráadásul nem itthon, hanem ugye Magyarországon, és ugye későbbiekben ez Debrecen városában történt, akkor a család is egy kicsit furán nézett rám. Volt ilyen is, hogy azt mondták, hogy hát nagyon nagy fába vágtam a fejszémet, és ilyenek, de valahol ez a bogár úgymond el volt ültetve a fülemben, és ez úgy folyamatosan ott volt utána, hogy hát ha Isten azt akarja, hogy más területen tudjam őt szolgálni, tudjam az embereket szolgálni, akkor ezt meg kell lépni, ezt a lépést, és akkor így én innen kerültem el Debrecenbe a Református Hittudományi Egyetemre.
1: Van az ember életében, hogy hiányérzet van? Megvan a diploma, megvan a munkahely, ott viszont látjuk a ranglétrát, előrébb vagyunk, elfogad a közösség, de mégis van egy olyan életérzés az emberben alaphangként, amely azt sugallja, hogy ha jön egy ilyen külső mondat, hogy csináld azt, amit igazán boldoggá tesz, akkor el kell gondolkozni, hogy tényleg valami hiányzik ebből?
0: Biztos, főleg azért, mert ugye az Istennel való kapcsolatunknak az elején, amikor ott megváltozik az embernek az élete, akkor azzal egyfajta életútváltozás is megtörténhet. Nyilván, hogy ez nem mindenkinél van az, hogy az Isten lelkészi szolgálatra hívja el, de amikor az embert az Isten szent lelke újjászül, akkor biztos, hogy lesz egy olyan szolgálat az életében, ami egy lelki területet is érint. Tehát ez nem feltétlenül lelkészi pálya, ez lehet, hogy valakinél tanárként ugyanez lezajlik, és az Isten azt mondja neki, hogy akkor te legyél egy hitoktató a gyülekezetben, vagy egy zenész, és akkor te legyél egy énekkarnok, egy gyülekezetnek a kántora. Tehát ezek a dolgok meg kell, hogy jelenjenek egy hívő embernek az életében, és kit mire hívott el az Úristen abban a közösségben, amiben ő van, vagy akár egy tágabb közösségben, akkor ez előbb vagy utóbb úgyis valahol meg fog jelenni. Akár egy hiányérzetben, én még szeretnék valamit tenni, még szeretnék valamit csinálni, az, amit most csinálok, az is nagyon jó, abban is jól érzem magam, nem véletlenül választottam ezt, de valami még hiányzik.
1: Lelkészként azért nagyon sok kérdés van, itt hol vagy máshogy, bár hogy az ember teológián fejez, akkor azért rengeteg csábító hívás van. Miért pont Kárpátalja a visszatérés? Ez egy fontos fordulópont szerintem egy fiatal lelkész életében.
0: Amikor mi teológiára mentünk, akkor nem is nagyon volt kérdés az, hogy haza fogunk-e jönni. Tehát ez mindenkiben ott volt, illetve egy olyan támogatási rendszernek is a részeseivé lettünk, amelyikben volt egy ilyen kötelezettség, hogy ez az ösztöndi segítség volt, de amikor befejezzük a tanulmányainkat, ez nem csak teológiára vonatkozott, más egyébre is, aki Magyarországon tanult, az aláírt egy szerződést, hogy haza kell jönni, de nem ezért jöttünk haza, hanem mert volt egy hívás, és volt egy felülről való vezetés is, tehát minket néhai Gulácsi Lajos püspök úr szemelt ki magának, mint beosztott

0: lelkészeket, és akkor feleségemmel együtt Munkácsra kerültünk először, és ott töltöttük el a beosztott lelkészi, vagyis én, mert ő már akkor a felszentelt lelkész volt, én ott töltöttem a beosztott lelkészi szolgálatomat, de nagyon nagyban befolyásolt bennünket az, hogy minket várnak itthon, és konkrétan volt egy hely, ahová hazajöttünk. Nyilván Lajos bácsi, mint lelkészem, mert Bereg Rákoson ő volt a lelkipásztor, mert Munkácson is ő volt akkor a lelkipásztor, volt egy ilyen közelebbi kapcsolatunk is.
1: Talán a nagyberegi református líciumnak a megjelenése az Esperes ületében az egy nagyon izgalmas szakasz lehet, mert ugye nagyon sokáig más volt a vezetőség, aztán Esperes úr lelkészként ezt a feladatot átvett, és egy teljesen más szint is kapott az intézmény. Hogyan jelent meg a nagyberegi református líceum és Tóth László lelkész?
0: Ugye 2006-ot írunk, amikor ez megtörténik. Az egyházunkban volt egy sajnálatos esemény, ami miatt lelki pásztorok, gyülekezeti tagok, szolgálattevők hagyták el az egyházat, és egy ilyen kritikus augusztusi hónapra tudok visszaemlékezni, amikor ott állt a liceum, úgyhogy nem volt igazgatója, és tanári kar is, a tanári karból is sokan hiányoztak, és akkor az egyházkertünk főjegyzője, ki most az egyházkertünk püspöke, Zán Fábián Sándor püspök úr, igyekezett mindent megtenni azért, hogy a liceum szeptembertől el tudjon indulni, hiszen diákok voltak, akik felvételiztek, vagy akik éppen befejezni készültek a liceumot abban a tanévben, tehát nagyon-nagyon nagy érvágás lett volna nem csak az egyház számára, hanem ezeknek az embereknek a számára, a diákok számára is az, hogyha megszűnik az iskola. És ezért érkezett egy ilyen felkérés, ami nem csak a gyülekezeti lelkészi szolgálatra vonatkozott, bár minket úgy kerestek meg Munkácson, hogy egy évre kell Nagyberegre menni, ez most pont 20 éve volt.
1: 2006-ban?
0: Igen, ez pont 20 éve volt az egy év, és akkor menet közben derült az ki, hogy szükséges és fontos egy iskolában az, hogy legyen lelkész igazgatója is a liceumnak, a liceumoknak, ez pont a szakadás miatt is fontossá lett, és akkor így jött be az én életembe a liceum, és így értettem meg azt, hogy minek kellett még valamikor a lelkészi pálya előtt egy tanítói úton is elindulni, mert a pedagógia az akkor már ott volt. Tehát mi azt tanultuk, és valahol a lelkészi pályában is ez megjelenik így vagy úgy, mert hitoktatunk, mert foglalkozunk fiatalokkal, gyerekekkel, de itt most konkrétan egy iskola. Egy iskolának a lelki vezetése, és nem csak a lelki vezetése, hanem akár szakmai vezetése is képbe került. Tehát így érkeztünk meg Nagyberegre, és nyilván volt, amit átvettünk, mert működnie kellett folyamatában a dolgoknak, és voltam itt egy picit átgondolva, vagy nagyon átgondolva, az évek során változva eljutottunk most oda, hogy más korszakot élünk, mások a fiatalok, mások a diákok, mások a lehetőségek, és ehhez valamilyen szinten úgy kell igazodnunk, hogy ezért az érték átadása annak, ami egy keresztény iskolában fontos, az megmaradjon.
1: Igen, ennél a tényleg már maradjunk egy kicsit. 20 éves időszakról beszélünk. Hova, milyen formában változott a református oktatási világunk, eszménk, módszertanunk? Óriási körülményeken vagyunk már túl. 20 évvel ezelőtt is teljesen más volt Kárpátalja, de nekünk 5 évenként új ciklusok vannak az életünkben, úgyhogy rengeteg különböző olyan hatást kellett átélnie az intézménynek is, amely mostanra már teljesen más világot ad. Akár diákok, tanárok, talán csak az egy dolog maga a cél nem változott.
0: Hát nyilván egy iskolának megvannak azok a céljai, amelyek minden korszakban ugyanazok lesznek. A tananyag lehet változik, lehet, hogy maga a rendszer, amelyikben dolgozni kell, működni kell, az is változik. Mi, mivel egy olyan magániskolai szektorban vagyunk, ahol sok mindenben szabad kezünk van, ezért igyekszünk megmaradni azon az úton, ami ki van próbálva. Tehát nagyon sokszor azt láthatjuk, hogy így valahonnan egy modellt előkap a világ, és azt mondja, na ez fog működni, úgyhogy ezt kell követni, és aztán x év múlva kiderül, hogy hát ez egy zsákutca volt, akkor térjünk vissza oda, amikor még működött valami. Tehát valahol olyan örökké való értékeket kell felmutatnunk, és eszerint kell működnünk, amelyek minden korszakban adnak egy biztos támpontot, hogy mit is kell tegyünk, és mit is kell tegyünk. Hát meg kell tanítsuk a fiataloknak azt a tananyagot, amelyet egy könyvben, amelyet egy tantárgy keretein belül valaki összegyűjtött és jónak látott összefoglalni, és azt mondani, hogy ezt kell megtanulni mondjuk matekből, biológiából és egyébből. Emellé természetesen ott kell, hogy legyen az a fajta alap, amire ezt felépítjük, és ez nem feltétlenül az, hogy én most nagyon sokat akarok tudni, hanem az, hogy én tudni akarom azt, ahogyan az Isten megalkotta ezt a világot. És talán a keresztény oktatásban ez egy nagyon fontos dolog, hogy mi nem csak tantárgyakat tanítunk, hanem azt mondjuk, hogy ez a tantárgy, ez azért fontos, mert valamikor az Isten ezt a törvényszerűségét a fizikának, a biológiának, a matematikának és sok minden másnak megalkotta. De amikor ezt tanulod, akkor azt tanulod meg, ahogyan Isten megteremtette ezt a világot. És ez pedig nyilván ad egy szűrést is számunkra, tehát vannak dolgok, amelyekről elmondjuk, hogy hát ez bizony egy elmélet. És az elmélet az lehet, hogy sok tekintetben igazol, de ez még mindig maga a világ is úgy van vele, hogy ez egy elmélete annak, hogy hogyan fejlődött ki az ember. A mi hitünk szerint és meggyőződésünk szerint, a Szentírás tanítása szerint Isten alkotásai vagyunk, és ez ad egy olyan alapot az oktatásban is, ami egy egészen más szintet képvisel, mint mondjuk akkor, amikor hát nem feltétlenül keresztény alapokon működik egy rendszer.
1: A nagybereg református létszómnak a munkája az egy óriási szelete a lelkész életében, de a gyülekezet, amelyik ennek otthont ad és bázist ad, is egy nagyon fontos szolgálati terület.
0: Én a gyülekezetbe megérkezve, annak idején, amire visszatekintek, akkor egy nagyon nehéz állapot volt, mert fel volt minden kavarva, vagy felzilált, vagy összezilált, inkább így lenne jó megfogalmazni. Közösség volt, amelyik nagyon sok mindenen keresztül ment, jó dolgokon is, áldásokon is, és ott voltak a nagy kérdőjelek, hogy de miért történt akkor ez velünk, amikor mi Isten igére figyeltünk, amikor sokan voltunk a gyülekezetben, amikor nagyon jó lelki alkalmak voltak. Tehát ezt az elején nagyon nehéz volt egyáltalán így látni, hogy azok a hívő emberek, akik komoly szolgálatot végeztek, azok meg vannak egy kicsit rekedve ebben, hogy akkor most ez miért történt, és a másik az miért van most ellenem, mikor mi testvérek vagyunk. És az első dolog az ez volt, hogy valahogyan ezt a helyzetet csillapítani. Tehát, hogy az indulatok vezéreljenek bennünket, hanem próbáljuk meg higgadtan az igére figyelve, elfogadva azt, hogy ha ez megtörtént, akkor ez valahol ott van az Isten tervében, tehát ez nem az ő háta mögött történt, és ha ez megtörtént, akkor csak ő fog ebben bennünket továbbra is vezetni, és ez ma is egy nagyon fontos dolog, hogy ne a mi emberi indulatainkra, gondolatainkra, vagy a körülöttünk lévő körülményekre figyeljünk oda kell ezekre is figyelni, de ha ezek erősebbek, mint az Istennek az igéje is, annak a tekintélye számunkra, akkor el fogunk tévedni, akkor bizonytalanság lesz, akkor félelmek lesznek, akkor reménytelenség lesz. Tehát per pillanat én azt látom, hogy a gyülekezet életének a legfontosabb része az, hogy az Isten népe az mindig kapjon egy útmutatást az igéből, és ez a célunk folyamatosan, hogy az igei útmutatás ott legyen az emberek számára, ez megjelenjen az Isten tiszteleten, a házi bibliaórán, vagy éppen a gyerekek között végzett szolgálatban, vagy a fiatalok között. Tehát én ezt látom a legfontosabbnak, hogy, hogy ez az igei szolgálat, az Isten igének igazságai ott legyenek az emberek előtt, és ők azzal a hittel, amit az Isten adott nekik, ebbe bele tudjanak kapaszkodni, tudjanak szolgálni, és én elmondhatom azt nem érdemként felsorolva, hanem nagyon nagy kegyelemként megélve, hogy a gyülekezetben nagyon sok olyan ember van, aki ténylegesen, ha kell, akkor odaszánja az idejét, az erejét, az anyagi javait, a tehetségét arra, hogy a gyülekezetben az Istennek való szolgálat megvalósuljon.
1: Beszéljünk kicsit a motivációkról. Azt gondolom, egy embernek, akinek másokat kell motiválnia, biztosan meg kell találni magában is a motivációkat, hogy ezekben a helyzetekben megálljon, itt maradjon, végezze a munkát, amit Isten rábíz. Hogyan lehet lelkészként ezekben a helyzetekben, ezekben a szolgálatokban, ezeken a területeken helytállni, és másokat motiválni arra, hogy szintén álljanak helyet?
0: Biztos, hogy egy elfáradás az egy idő után megjelenik mindenkinek az életében, ezért nagyon fontos az, hogy legyenek olyan alkalmak, amelyek minket is feltöltenek. Tehát a lelkésznek is szüksége van egy közösségre, amelyben ő tud adni is, de tud kapni is. De én úgy gondolom, hogy ha nincs is ilyen az életünkben, az Istennel való kapcsolatunk az egy nagyon fontos erőforrás számunkra, hogyha tényleg az a hit van bennünk, hogy amit az Isten mond, abban én nyugodtan és bátran belekapaszkodhatok. Tehát nem azok a dolgok alkotják igazából azt a fajta valóságot, aminek meg kéne határoznia az, hogy éppen mit csinálunk, vagy hogy gondolkodunk, ami körülvesz, mert ez egy nagyon, akkor nagyon-nagyon el lehet csúszni, és nagyon-nagyon el lehet bátortalanodni, és azt lehet mondani, hogy hát most itt már nincs értelme semmit sem csinálni, keressünk valami jobb helyet, vagy egy jobb országot. De én hiszem azt, hogy az Isten itt meg tud bennünket áldani, és meg is áld, és ezt látjuk, és ez egy óriási motiváció, hogy mi még itt ma olyan lelki szolgálatot, olyan lelki munkát tudunk végezni, akárcsak a gyülekezeteinkben, amiről azt lehetne mondani, hogy ennek nem kéne így lennie.
1: Irreális.
0: Így van. Annyi teher van, annyi nehézség van, és akkor még ez, ebbe is, még az emberek ma is úgy vannak, hogyha valahol segíteni kell, akkor odaállnak, pedig ők maguk is azt mondhatnák magukról, hogy hát de mi segítségre szorulók vagyunk, és mégis olyan mozdulatok vannak, olyan dolgok vannak az egyházon belül is, amelyek azt mutatják, hogy élő hit van, és ahol élő hit van, ott nem azt mondom, hogy teljesen mindegy, mi vesz körül bennünket, mert nem ilyenek vagyunk. De sokkal könnyebb elhordozni, abban megtalálni még a munkánkat, a szolgálatunkat, az értelmét egyáltalán annak, hogy ezt csinálni kell, és talán ez a legjobb motiváció.
1: Nagyon szépen köszönjük a beszélgetést, és még egyszer gratulálunk a Kalus Zoltán díjhoz, és sok erőt és áldást kívánok az életére, munkájára szolgálni.
0: Köszönöm szépen.
1: Az elmúlt percekben Tóth László, a Beregi Református Egyházmegye Esperese volt meghívott vendégünk.
2: FM 92.1 Púzus Rádió. Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant. Слухай, Радіо Пульс. 92 і 1 FM.
3: Реклама на Радіо Пульс FM.
4: Реклама.
5: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
6: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек валастанак. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятол. А столична ювелірна фабрикабан. Валаски а самотокра тук Életes egy gyűrűt, már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Bereg 100, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
4: Маєте знижений зір? Ексимер лазерна корекція зору в Закарпатському центрі мікрохірургії ока – найкращий варіант вирішення ваших проблем. Операції проводить рефракційний хірург Молощий Володимир Васильович. Ужгород, вулиця Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
7: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
8: Дякую, лад. Окарпатою і сім мікрошебісети кіспонт. Ексимер лазерес латаш корекціот кінал. Legjobb megoldás mindazok számára, akik élesen szeretnének látni. A műtéteket Molosi Volodymyr Vasilievics refraktív sebész végzi. Ungvár Gribojedov utca 23. Telefon 050-694-0303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
9: Licenszkód Ukrán Egészségügyi Minisztérium numero 507 2015. augusztus 13-a.
10: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Береговій, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
11: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10 000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
12: Хліб і вода – незамінні складові нашого повсякденного життя. Уже десятиліттями цінністю Закарпаття є сербський хліб, на якому виросли покоління, а ідеальним доповненням до нього стала вода Загірна. Кристальна свіжість, газована, слабогазована та негазована у різних форматах упаковки. Сербська пекарня та вода Загірна – Берегове. Рідні і нові традиції доповнюють одна одну.
13: А кенєр і шавіз – о минденнапок еленгетхететлен рісей. Évtizedek óta kárpátalja értéke a szerb kenyér, amin generációk nőttek fel, és ami társul hozzá, a Zahirna víz. Tiszta frissesség, szénsavas, enyhén szénsavas vagy szénsavmentes változatban különböző kiszerelésben. Szerb pékség és Zahirna víz Beregszász. Egy régi, ami újat hozott.
14: Рішення для перекриття даху. Все в одному місці. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Професійно та надійно. Дахи будинків, навіси, накриття для тераси та жестяні роботи з повним комплексом виконання. Якісні покрівельні та будівельні матеріали. За потреби з доставкою додому. Звертайтеся до нас. Разумовський. Магазин покрівельних і будівельних матеріалів. Берегове. Вулиця Шевченка, 11. Село Вари. Вулиця Задор, 1. Разумовський. Покрівля та будівельні матеріали без кордонів. Телефон 095-183-83-32.
15: Tetőmegoldások egy helyen, szakértelemmel, megbízhatóan. Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés. Háztetők, előtetők, teraszfedések és bádogos munkák teljes körű kivitelezéssel. Minőségi tető- és építőanyagok, akár házhoz szállítással. Keressen minket! Razumovszkij tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1. Razumovszkij tető- és építőanyag. Határok nélkül. Telefonszám 095-183-83-32.
16: Оздоровчий комплекс «Жайворонок» запрошує працівників, вакансії, слюсар-сантехнік, оператор фільтрів, адміністратор ресторану, покоївка, рецепціоніст, бармен, офіціант, мангальщик, водій. Якщо ти енергійний, працьовитий та відповідальний і досі без роботи, тоді ми чекаємо на тебе. Стабільна заробітна плата, офіційне працевлаштування, хороші умови праці, дружній колектив. При потребі надаємо житло. Тож не гай часу. Телефонуй вже 099 24 40. 0007. Viber, WhatsApp, Telegram.
3: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
17: Рекламу хвилинку.
1: Kereken 11 óra múlott, jönnek a legfrissebb hírek, itt az FM 92.1 műsora szól.
18: Információ, közélet, gazdaság, emberek hétköznapjai kicsit közelebbről. Hírek.
3: Новини, інформація, щоденне життя трішки детальніше.
19: Köszöntjük a rádió hallgatókat augusztus 27-én csütörtökön. A mikrofonnál Kis Viktória és Bekfi Mária.
20: Радіо слухачам вітання. Сьогодні 27 серпня, четвер. З вами Бекфі Марія та Кіш Вікторія.
19: Ausztriárásban egy 25 éves férfi sérült meg a lábán egy sarokcsiszolóval. A baleset munka közben a sarokcsiszoló használata során történt, ezt követően a férfi maga hívta a sürgősségi mentőszolgálatot. A szükséges ellátás után a sérültet a Huszti kórházba szállították. A flex és más elektromos szerszámok használatakor feltétlenül viseljünk megfelelő védőfelszerelést, és a munka megkezdése előtt ellenőrizzük a szerszám állapotát. Már néhány másodpercnyi figyelmetlenség is súlyos sérüléshez vezethet, közölte a 103 Zakarpattya.
20: На Хущині 25-річний чоловік травмував ногу болгаркою. Нещасний випадок стався під час роботи з кутовою шліфувальною машиною, після чого чоловік сам викликав екстрену медичну допомогу. Після надання необхідної допомоги чоловіка доставили до Хуської лікарні. Під час роботи з болгаркою та іншими електроінструментами обов'язково використовуйте захисне спорядження та перевіряйте справність інструменту перед початком роботи. Навіть кілька секунд необережності можуть призвести до серйозної травми. Наголошують у 103 Закарпаття.
19: Új aszfalt a kátyuk helyett. Jelenleg ezen az elv alapján dolgoznak az útkarbantartók Kárpátalja Ungvári, Munkácsi és Beregszászi járásaiban. A Beregszászi járásban a Királyházai kistérség területén a Tekeháza, Királyháza, Taracújfalu, valamint a Királyháza Rákospatak útszakaszokon dolgoznak. Az útfelület marása és előkészítése után új aszfalt betonburkolatot alakítanak ki. A nagyszőlősi kistérségben a Tisza-Szirma Fancsika útszakaszon zajlanak a munkálatok, közölte a Kárpátaljai megyei helyi autóutak szolgálat.
20: Новий асфальт замість латок. Саме за таким принципом зараз працюють дорожники у Закарпатській області в Ужгородському, Мукачівському та Берегівському районах. Зокрема, на Берегівщині дорожники працюють у межах Королівської громади, ремонтують дороги Теково-Королево-Новоселиця та Королево-Горбки. Після фрезерування і підготовки дорожнього полотна тут влаштовують нове асфальтобетонне покриття. Також роботи тривають у Виноградівській громаді на дорозі Дротинці-Фанчиково. Про це інформує служба місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області.
19: A tanévkezdés előtt új jelzőlámpás csomópontokat helyeztek üzembe az Ungvári járásban található Felső-Domonyai kistérség területén. A berendezéseket elsősorban a közlekedés biztonság növelése, valamint a gyalogosok és gépjárművezetők biztonságosabb és kényelmesebb közlekedés érdekében telepítették. A rendezett gyalogos átkelőhelyek és a jelzőlámpás forgalomszabályozás várhatóan hozzájárul a kistérség lakóinak biztonságosabb közlekedéséhez, közölte a Felső-Domonyai községi tanács.
20: Напередодні нового навчального року на території Оноківської територіальної громади на Ужгородщині запрацювали нові світлофорні об'єкти. Їх встановлено насамперед для підвищення безпеки дорожнього руху та створення комфортніших умов для пішоходів і водіїв. Світлофори встановлено на пішохідних переходах у трьох важливих місцях. Впорядковані пішохідні переходи та світлофорне регулювання мають сприяти безпечнішому пересуванню мешканців громади. Про це повідомляє Оноківська сільська рада.
19: 20 mobil C-karos röggent rendszert kapott Ukrajna a koreai köztársaság támogatásával. A berendezések összértéke meghaladja az 1 millió dollárt. A támogatást a koreai köztársaság ukrajnai nagykövetsége a koreai nemzetközi együttműködési ügynökséggel együttműködésben biztosította. A C-karos röggent rendszerek lehetővé teszik, hogy az orvosok közvetlenül az egészségügyi beavatkozások során készítsenek képalkotó felvételeket. A mobil eszközök további előnye, hogy az egészségügyi intézményen belül az aktuális igényeknek megfelelően egyik műtőből vagy helyiségből a másikba szállíthatók. Az új berendezéseket 16 megye egészségügyi intézményei kapták meg, közölte a Kárpátalja.ma.
20: Україна отримала 20 мобільних рентген-систем із С-подібною дугою за підтримки Республіки Корея. Загальна вартість обладнання перевищує 1 мільйон доларів. Допомогу надало посольство Республіки Корея в Україні у співпраці з Корейським агентством міжнародного співробітництва. Передані рентгенівські системи дають змогу лікарям проводити візуалізацію безпосередньо під час медичних процедур. Перевагою мобільного обладнання є також можливість переміщувати його між операційними та іншими приміщеннями медзакладу відповідно до потреб. Нове обладнання отримали медичні заклади у 16 областях України. Повідомляється на сайті karpatoya.mo.
19: Legalább 157 ember meghalt, 384 turistát pedig eltűntként tartanak nyilván. Ebből 53 ukrán állampolgár a Nepál-himalájai határvidékét sújtó pusztító áradások után. A megáradt folyó és a földcsúszamlások több települést, utat és hidat is érintettek. A hatóságok egyelőre vizsgálják a villámárvíz pontos okát. A feltételezések szerint földrengés, illetve jég és sziklaomlás indíthatta el a Lende folyón kialakult hirtelen áradást. A szomszéd a Tibetben szintén halálos áldozatokról és eltűntekről számoltak be. A Himalája térségét az elmúlt években több súlyos áradás és földcsúszamlás sújtotta. Nepálban 2024. szeptemberében legalább 66 ember halt meg, heves esőzések okozta áradásokban és földcsúszamlásokban, míg 2023-ban az indiai Sikkimben egy gletszertó kiáradása 179 ember életét követelte, közölte a Telex.
20: Щонайменше 157 людей загинули, ще 384 туристів, серед яких 53 громадян України, вважаються зниклими безвісти після руйнівних повеней, які охопили Гімалайський прикордонний район Непалу. Через розлив річки та зсуви постраждали кілька населених пунктів, дороги і мости. Влада наразі з'ясовує точну причину раптової повені. За припущеннями, її могли спричинити землетрус, а також сходження льоду та каміння, що призвело до раптового підйому води в річці Ленде. У сусідньому Тибеті також повідомляють про загиблих і зниклих безвісти. Останніми роками Гімалайський регіон неодноразово потерпав від масштабних повеней та зсувів. У Непалі у вересні 2024 року щонайменше 66 людей загинули внаслідок повеней і зсувів, спричинених сильними дощами. Тоді як у 2023 році в індійському штаті Сікім прорив льодового озера забрав життя 179 людей. Про це пише Telex.
0: Прогноз погоди.
21: Az időjárásról.
19: Ma főként napos, derűs lesz az időjárás, a hőmérséklet 27 fok körül alakul. Csapadékra nem kell számítani.
20: Сьогодні очікується переважно ясна погода. Температура повітря становитиме біля плюс 27 градусів. Опадів не передбачається.
19: Köszönjük a figyelmet, maradjanak továbbra is velünk, és hallgassák a Pulzus Rádiót.
20: З вами були Бекфі Марія та Кіш Вікторія. Дякуємо за увагу.
0: Ви слухали новини на Радіо Пульс FM.
22: Híreket hallottak a Pulzus FM-en. A te ritmusod.
0: Спортивні новини.
22: Спорт-хірек következnek.

0: Це Радіо Пульс.
1: Köszönjük a rádió hallgatókat, az FM 92.1, ez a csütörtöki különkiadás műsora szól, a szerdai különkiadás extra után újra itt vagyunk 10 és 12 óra között, 0957-0907-0907-es SMS Viber számunk aktív, itt várunk technikai közérdekű információkat, ha határon vesztegetek, örömmel veszük, ha megírjátok, milyen sorral találkoztok, illetve mondok egy másik elérhetőséget, van lehetőség a Pulzus Rádió éterén keresztül reklámozni, ha van terméket, szolgáltatásod, vállalkozásod, nyugodtan keres bátran bennünket bizalommal, 0667 84 99 50 és menjünk is tovább, ez pedig a kitekintő rovatunk.
0: Kitekintő. Érdekességek a nagyvilágból.
1: Nagyon sok esetben tartjuk veszélyesnek a fürdési időszakot, bár a mostani hőmérsékletek azt mutatják, hogy már nincs olyan sok okunk arra, hogy ezzel a problémakörrel foglalkozunk, de viszont egy izgalmas jó hírrel szeretnénk folytatni a következő percekben. Hát Donába indultak el fürödni a fiatalok, és hát a kedves kollega, az egyik barát sajnos úgy tűnt, hogy nem jött ki a vízből. Hát mit lehet ilyenkor tenni? A nagy ijedés után kihívták a szakértőket, és mindenki elkezdte keresni a feltehetőleg vízbe fúlt fiatalt.
2: Így van, tehát hogyha a hatóságokat értesíted, akkor nyilván úgy járnak el, hogy van egy eltűnt személy vízpart mentén, illetve volt is az illető a vízben, akkor keresni kell. Ilyenkor búvárok, speciális mentők, rendőrök jelennek meg, és hát minden erejüket latba vetve keresik az eltűnt fiatalembert.
1: Hát gyakorlatilag órákon keresztül történik a keresés, riadalom, ez a Dunakeszi egyik strandja volt a helyszín, és ugye hát abban tényleg is borzasztóan megijedtek mindenki a leges legrosszabbra gondolt, aztán kiderült, hogy hát kérem szépen, a kedves úriember otthon fekszik az ágyban, mert hazament, elfáradt, és gondolta, kicsit megpihen.
2: Igen, nem zavarta a társait. Most próbálom elképzelni a szituációt, tehát lemegyünk egy baráti társasággal, ott vagyunk, jól érezzük magunkat, nyár van, vízpart, és hát lehetséges, hogy a többiek elalszanak, vagy napellenzőt tesznek a szemükre, mert bántja a napfény nagyon őket, és akkor hát a fiatalember még lepancsol egyet, aztán fogja magát, hazamegy. Mondjuk az én fejemben motoszkál, hogy jó, tehát bizonyára valamilyen csomaggal érkezett meg, hogy az nem volt-e furcsa, hogy ő most felpakolt, vagy nem. Bár ebben a szituációban, ha én lennék az az ember, aki észreveszi, hogy a társam eltűnt egy víz közelébe, akkor bizonyára nem azt kutatnám, hogy a dolgai például ott vannak, vagy nincsenek, hanem inkább a vizet nézném a part helyett, mert nyilván összepakolt.
1: Gondolj bele, hogy mindenki órák óta keresi, pánikolsz, és igazából hatalmas erőkkel a szakértők is kint vannak, és aztán cseng a telefonod. Béla az, sziasztok, mi a helyzet? Hazajöttem, ti merre vagytok? Mi van? Most keresünk itt a félvilággal. És az a meghökkentő, hogy ennek a jogi következményéről ritkán beszélünk. Ha ez a dolog nem a jóhiszeműség is, nem a valódi, reális helyzetértékelésből lett téves információ miatt történik, akkor az összes kiérkezett technikát, eszközt, munkát, munkaidőt ki kellett volna fizetniük egy hatalmas bírság keretében a szórakozásnak gondolt stábtagoknak.
2: Igen, viszont, a vaklárma az nagyon költséges,
1: igen, tud lenni. Költséges, de viszont mivel ez egy jóhiszemű, tényleg reálisnak tűnő szituáció miatt történt, ezért nem kellett kifizetni a nagy stábnak a keresését, ugye a munkáját igazából, sem az eszközös, sem semmi más, úgyhogy gondoljuk be, hogy csónakok és mindenféle egyéb katasztrófavédelmi eszközök bevonásával több tucat ember, úgyhogy nagyon kevesen volt az, hogy ebből egy ilyen igazán drága, izgalmas történet maradjon.
2: Igen, illetve abba is bele kell gondolni, tehát ha valaki, bár reménység szerint ilyen embertársunk nem akad, aki telefonbetyárkodik, hogy azok az emberek, akik menteni mennek, azok szintén a saját testi épségüket és az életüket teszik kockára, hiszen semmi sem garantálja azt, hogyha én menteni megyek valakit, és ő bajba került, hogy az én életemet az nem veszélyezteti. Tehát az a stressz, amit megélnek a mentő emberek, az elég komoly hatása van, és ebből én azt mondom, hogy emberség szerint visszaélni tilos.
1: Úgyhogy jó kis történet volt ez, örülünk, hogy csak ez volt a vége, de nagyon fontos dolga felhívja a figyelmet, amikor együtt megyünk el strandolni, fürödni, akkor mindenképpen figyeljünk egymásra, és nagyon-nagyon fontos, hogy szemkontaktusban, illetve fizikai közelségben legyünk, mert bármikor baj történhet. Aztán fontos, hogy ebben az órában is meghívott vendége, szeretnénk egy témával szeretnénk kedveskedni a számotokra. Korábban beszéltünk arról, hogy már a Mezőváriban többedik alkalommal megszervezett program, az várja a fiatalokat 27 és 20 29 között. Ez alkalom is szintén a tehetséggondozó napot szervezték meg, hagyományőrző napok Mezővájban címmel. Nagyon sok közösség, nagyon sok fiatalja mozdul meg a hagyományőrzés terén. Velük beszélgetünk majd perceken belül.
2: A vendégük pedig nem lesz más, mint Kovács Sándor, a Borsavári Tehetséggondozó Művészet és Hagyományőrző Civil Szervezet elnöke.
1: A különkedett csütörtök adása, szóval tartsatok velünk, jövünk vissza!

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Puls. Dym Janosta 2. Jodin FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, az FM 92.1-en a külön kiadás műsora szól, 0957097097-es SMS Viber számunk, aktív idővárunk technikai közérdekű információkat, határinformációkat, egészen 12 óráig vagyunk veletek. Vezessünk óvatosan, figyeljünk oda egymásra, egyre több előkészítő iskolatábori program zajlik, a gyerekek lassan megjelennek a hétköznapokon, a tömegközlekedésben, illetve a közlekedésben is, figyeljünk oda egymásra, legyünk óvatosak, és ahogy ígértük, menjünk is tovább egy újabb programmal.
3: A vonal másik végén köszöntjük Kovács Sándort, a Borsavári Tehetséggondozó, Művészeti és Hagyományőrző civil szervezet elnökét. Znamená Zsasku, Sándor Kovács, Holová, Hromádzkai Organizácii, Borsavári. Üdvözlünk műsorunkban, hallasz-e bennünket?
4: Igen, hallok minden, tisztán és érthetően. Üdvözlöm a hallgatókat!
2: Imáron a 6. nép- és hagyományőrző napok kerülnek szervezésre Mezőváriban, és ma van a megnyitó 27 és 29 között. Kérlek, meséljenek a programnak a hátteréről, mi magunk több alkalommal voltunk itt a helyszínen élő a közvetítéssel, úgyhogy azért a hallgatók számára nem újdonság ez, de mégis összefoglaló jelleggel. Mesélj a legfontosabb ötletről, hogyan is indult ez?
4: Az indulás az egy megtervezett indulás volt, mert a tervezés az körülbelül 10 évvel ezelőtt indult egy gondolattal, hogy szeretnénk egy olyan helyet és egy olyan rendezvényközpontot működtetni, ahol a művészet, a hagyomány és a tehetséggondozás az egy fedél alatt meg tud jelenni, és bemonz gyerkőceket, fiatalokat, és ennek legyen egy bázisa itt Mezőváriban. És az alapkoncepcióra épülve jöttek a további gondolatok, amik 6 évvel ezelőtt felütötte a fejét gyakorlatban is a Mezővári Hagyományőrző és Népi Napok. És az Istennek legyen hála, hogy már 6. alkalommal meg tudjuk ezt a háromnapos kultúrbombát, hagyományőrző bombát rendezni, ami nem szól másról, csak a népzenétről, a néptáncról, a kézművességről, a népi éneklésről, intenzíven.
2: Kérlek, mesélj a közösségről. Nagyon sok közösség csatlakozott az évek alatt ehhez a programhoz, és nagyon sok szomszédos település is jelen van a saját csapatával.
4: Így van, így van. Terjeszkedünk. Nagyon sokan csatlakoztak hozzánk, és ez nem csak a mi szervezésünknek köszönhető, hanem a Pulzus Rádiónak is, aki minden évben, még ha nem is szólunk nekik, akkor látják is, szeretnek ebben minket támogatni, hogy a hír özön az minél nagyobb hullámokat erjen Kárpátalja szerte az éteren keresztül. Körülbelül olyan 7-8 közösség van, akik aktívan csatlakoznak ehhez a kezdeményezéshez. Különösen itt Mezővári körzetében vannak ezek a közösségek. Ez Tiszacsoma, Bene, Oroszi, és most már Muzsaj is csatlakozik

0: nappal egyfajta seregszemle, egyfajta fishangolás, újrahangolás, egyfajta lássuk, hogy kik vagyunk, mik vagyunk és miért vagyunk? Ilyen jellegű cél is van az időpontválasztásban?
1: Végülis igen. Nem így terveztük, de az ember tervez, az Úristen meg végez, és végül is igen, ez lett belőle, hogy egy jó hátszéllel kezdhetjük el az új tanévet, lesz egy új anyag, amiben egész évben majd tudunk forgolódni, mozgolódni, ismerkedni a tájegységekkel még mélyebben, és ennek a folyamán fogjuk az egész évet tervezni.
0: Mesélj kérlek a programról, hogyan is néz ki ez, milyen szakágak vannak, és milyen hangszeres képzésekkel is találkozunk majd.
1: Tehát a csoportok azok úgy néznek ki, hogy lesz két tánc csoportunk, a kicsik és tehát a kezdők és a haladók. Aztán a népi ének szekcióban is kettő csoport fog működni, illetve a népzenész szekcióban is. A népzenészek mi többen vagyunk, már, tehát lesz nagybőgő oktatás, brácsa oktatás, harmonika oktatás, furúja oktatás, cipere oktatás, remélem senkit nem hagytam ki, és a harmadik nap végén ennek majd lesz egy látható és hallható összképe, illetve a kézművesektől sem szabad megfeledkezni. Lesz különféle szövő és kézműves foglalkozásokat fogunk tartani.
0: Mesélj kérek a segítőkről, ugye több közösség is megmozdul, azoknak a vezetőik is itt lesznek, de azért fontos, hogy szakmailag is egy magas szintű projektről beszéljünk.
1: Igen, elég magas szintű pedagógusok, zenészek, néptáncosok és kézművesek fognak itt megfordulni. A tánc szekciót azt Torma István és Mondis Benita fogja vezetni, akik a Kárpátalja Néptánc Együttes kiváló táncosai. A kézműveseknek a vezetője Reskó Angéla lesz Tisza Csomáról, de itt lesz vele Jancsik Anikó is. A szövőszéknél Iduka néni fog ülni. Az ének szekciót azt Kovács Erika és Kovács Abigail fogja vezetni. A népzenei szekcióban Lemen Ványa, kiváló hegedűs, fog tanítani. A nagybőgőt a Szlavla Krisztián fogja húzni. A harmonikát és a brácsát a Kovács Sándor fogja tanítani. A citerát Gáti Gyöngyi Orosziból, és a furuját szintén Váriból Biró Hajla Ágnes fogja vezetni.
0: A harmadik nap végére mi az, amit elvárásként szeretnétek a háromnapos program kapcsán, mi az, ami a három nap alatt szeretne gyakorlatilag gyümölcsként megjelenni?
1: Nagyon nagy tervünk nincs, hiszen három napról van szó. Mi úgy szeretnénk lezárni ezt a három napot, hogy egy nagyon jó hangulatú délutánt tudjunk együtt tölteni, és a meghívott vendégek, akik általában a szülők szoktak lenni, akkor nekik egy inspirációt adni, hogy a népzene, a néptánc, a hagyományőrzésnek van jövője, és amit végzünk, amiben munkálkodunk, az támogatásra alkalmas, és maradandó élményt okoz a fiataloknak is, és azoknak pedig jó emlékeket, akik eljönnek és meghallgatják, megnézik a készült tárgyakat.
0: Nagyon szépen köszönjük a bemutatót, sok erőt és áldást kívánunk a következő napokhoz, a mai megnyitóhoz, és tényleg legyen nagyon áldott ez a következő néhány nap, és a rengeteg közösség számára feltöltő hatású.

0: Így legyen. Köszönjük szépen. Isten velünk.
1: Tisztelt hallgatóink, az elmúlt percekben Kovács Sándorral, a Bózsavári Tehetséggondozó, Művészeti és Hagyományőrző civil szervezet elnökével beszélgettünk.

0: legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Ви слухаєте Радіо Пульс 92 і 1 FM.
2: Tisztelt rádió hallgatóink, lassan kerekítenünk kell ezt a mai kétórás élőadást. Szeretnénk megköszönni a Pulzus Rádió műsorával tartottok.
3: A csütörtöki naptól is egy idézettel búcsúznánk, méghozzá a ma 256 évvel ezelőtt született Friedrich Hegeltől, filozófostól. A gondolat pedig így hangzik: aki észszerűen néz a világra, arra a világ is észszerűen néz.
2: A kárpátaljai lelki elsősegély telefonszolgált elérhetőségét mondom: 095-600-805, 097-600-805. Kitartást kívánok a holnapi naphoz, a csütörtök az már a kis péntek, vagy Csádán rádiós kollégánk mondaná. Mindenkinek kitartás és további jó rádiózást, szép napot. Ez alkalommal a szerkesztők búcsúznak, Gogola István
3: és Bírta Zoltán.
2: Isten velünk, a viszontlátásra.

Családi kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

a legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

A legjobb dallamok nyomában minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: tető- és építőanyagkereskedés, Beregszász, Sevcsenko utca 11, Mezővári, Zádor utca 1, Razumovszki, tető- és építőanyag, határok nélkül. Telefonszám 095 183 83 32.
1: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
2: Рекламу хвилювали.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel, határon innen és túl.

0: Köszöntöm hallgatóinkat, Vitánya Rádió szlukacsám! Lejátszották a Bajnokok Ligája selejtezőinek utolsó záró kvalifikációs fordulóját. A Fenerbahce már az első félidőben kényelmes előnyt épített ki a Lyon ellen, amelyet a találkozó végig magabiztosan meg is őrzött. Az AEK Atin villámrajtot vett, a görög csapat fél óra alatt eldöntötte a Levski elleni párharcot, gyorsan kialakítva kiütéses különbséget. A norvég Viking történelmi sikert ünnepelhetett, hazai pályán 3-1-re legyőzte a Dinamo Zágrebet, és fennállása során először jutott be a Bajnokok Ligája alapszakaszába. Az utolsó továbbjutó helyet a Slovan Bratislava szerezte meg, amely hosszabbításban múlta felül a szlovén Celjeit. Vidbúzja mási vitóvigyi finálnó kvalifikáció raundulhi csimpiónyok Fenerbahce opásom utámi mású z Lyonom za paspásom szobí komfortnú perváhu, jak úz nich trematé do za vášenia z úsričiem. Rejskej Ajak za perši 30 holen do vývrchunok uhrí z Levski do rozromno. Norvejskej Viking v doma z mých prehráte záhrebské Dynamo s rachunkom 3-1 v péšu svojí historii zihraje v osnovnom etapi Lihy Чемпіонів. Останнім учасником загального етапу став Слован з Братислави, який у доданий час дотиснув словенський Целье. Fatih Tekke, a Trabzonspor vezető edzője kihirdette keretét a Ferencváros elleni Európa Liga rájátszás visszavágójára, amit ma rendeznek meg 20 óra 30-tól. A török klub 21 játékos nevezett a mérkőzésre. Az első találkozón kiállított Csibuiken Vaivu nem lehet ott a csapatban, más hiányzó azonban nincs, így Mohamed Salah is pályára léphet Budapesten. A frissen igazolt brazil Fabinho nem szerepel a keretben, mivel a nevezési határidő lejárta előtt még nem volt a klub játékosa. Mint ismert, a párharc győztese az Európa Liga alapszakaszában. Jut. Az első mérkőzés Törökországban a Ferencváros 1-0-ra megnyerte, így a visszavágó a Gruppama Arénában parás hangulatot ígér. Klubnyi tréner Trabzonspora Fatih Tekke ohlasil sklad komandy na máč vypojit play-off roundu Ligy Evropy proti Ferencvárosa, jaký відбудеться сьогодні о 21:30. Турецький клуб заявив 21 футболіста. Вилучений у першій зустрічі Чибуїкен Вайву не може взяти участь у матчі. Інших втрат у клубу немає, тож Мохамед Салах готовий зіграти в Будапешті. Нещодавно підписаний бразилець Фабіньо не потрапив до заявки, оскільки його контракт був оформлений після завершення реєстраційного дедлайну. Як відомо, переможець протистояння виходить до основного етапу Ліги Європи. Перший матч у Туреччині Ференцварош виграв з рахунком 1-0, тож поєдинок обіцяє бути по-справжньому напруженим. Az UEFA bemutatta a 2026-27-es szezon hivatalos labdáit a Bajnokok Ligájához. A férfiak számára készült változat fehér alapszín kapott fémes hatással és élénk rózsaszín logókkal. A dizájn a kora reggeli ködös edzések hangulatát idézi, a jól ismert csillagmotívumokat pedig színes, törőfényre emlékeztető elemek egészítik ki. A labda technikailag nem változott, továbbra is varrás nélküli, hőragasztott konstrukciót használja. Külön bemutatták a női Bajnokok Ligája labdáját is, amely a fénygyűrű koncepcióra épül. A fehér alapon lila, arany és narancs színek jelennek meg. Ezeket elüstös részletek és fekete logók egészítik ki. UEFA представив офіційні м'ячі для сезону 26-27 у чоловічій та жіночій лізі чемпіонів. Чоловіча версія виконана у білому кольорі з металевим ефектом та яскраво-рожевими логотипами. Дизайн натхнений ранковими туманними тренуваннями, а зірки турніру доповнені кольоровими променями. Технічна модель не змінилася. М'яч і надалі має безшовну термічно склеєну конструкцію. Окремо презентували м'яч для жіночої ліги чемпіонів, створений у стилі кільця світла. На білому тлі використано поєднання фіолетового, золотого та помаранчевого кольорів із сріблястими деталями та чорними логотипами. Megköszönöm figyelmüket, maradjanak továbbra is velünk. Дякую за увагу, залишайтесь з Radio Pulse FM.
1: Ви слухали спортивні новини.
2: Спортхіреньket hallották.
1: Реклама на Радіо Пульс ФМ.
2: Реклама.
3: Турбують варикоз чи грижа? Довіртесь кращим у клініці Астрамед. Сучасні малотравматичні методики лікування, без болю та рубців, швидке відновлення та повернення до звичного способу життя. Хірург Варга Лаюш Лаюшович. Астрамед на Перемоги 21. Телефон 095-102-03-31. Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
4: Наказ МОЗ України номер 726 від 14.04.2019 року.
5: Aggasztja a viszér vagy a sérv? Bízza magát a legjobbakra. Az Astrameth klinikán. Modern modern,
6: kíméletes kezelési módszerek, fájdalom és hegek nélkül. Gyors felépülés és visszatérés a megszokott életvitelhez. Dr. Varga Lajos sebész. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. AstraMed, Győzelem utca 21. Telefon 095 102 03 31. Az öngyógyítás veszélyes lehet az egészségre.
7: Az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 726-os számú rendelete 2019. április 14.
8: Якщо ти фанат смачної піцци та пасти, то ми тебе чекаємо в нашій піцерії «Жайворонок». Піцца сирна з грушею, м'ясна чи з морепродуктами. Вибір за вами. В наявності більше 20 смаків. Рекомендуємо також спробувати наші бургери. А особливо наш фірмовий бургер «Жайворонок» з подвійною котлетою, сиром чеддером, смаженим беконом та яйцем. Відкривай меню «Жайворонок піцерія», обирай піцу, пасту чи бургер та замовляй доставку за номером телефону 077-24-400-7. Від 650 гривень доставка безкоштовна в межах міста Берегово. Піцерія «Жайворонок». Завжди смачно!
9: Te is a finom pizza és a pasta rajongója vagy? Akkor térj be a Pacsirta pizzériába. Sajtos körtés, húsos vagy tengergyümölcsei pizza. Kínálatunkban több mint 20 féle ízből választhatsz. Kóstold meg a hamburgereinket is. Különlegességünk a Pacsirta burger dupla hússal, cheddar sajttal, sült szalonnával és tojással. Keresd a Pacsirta pizzéria menü ajánlatát. Válasz pizzát, tésztát vagy hamburgert. Rendelj a 077 24 00 00 7-es telefonszámon. És mi kiszállítjuk. 650 hrivnyától Beregszámon belül ingyenes a házhoz szállítás. Pacsirta pizza mindig finom.
10: Команда, якій можна довіряти. Еко-драйв таксі. Пунктуально, надійно, екологічно. Телефонуйте 075-123-88-88. Еко-драйв таксі. 075-123-88-88.
11: Egy csapat, amelyre számíthatsz. EcoDrive Taxi. Pontos, megbízható, környezetbarát. 0751-23-88-88. EcoDrive Taxi. 0751-23-88-88.
12: Обирай розумно, починай стильно. У Монте-Карло, купуючи шкільні рюкзаки Kite, ти отримуєш не лише якість, а й вигідну пропозицію. При покупці одного рюкзака Kite ти отримуєш 10% кешбеку, а при одночасній покупці двох рюкзаків 15% кешбеку, який можна використати для придбання канцелярських товарів. Крім того, ти можеш витягнути конверт удачі Монте-Карло, який дає шанс виграти цінні призи та подарунки. Загальний призовий фонд 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Усе необхідне для початку навчального року в одному місці.
13: Válasz okosan, kezdj stílusosan! A Monte Carlo-ban a Kite típusú iskolatáskák vásárlásakor nem csak minőséget kapsz, hanem kedvezményt is. Egy Kite típusú iskolatáska után 10% cashback, két táska egyidejű vásárlásakor pedig 15% cashback jár, amelyet írószerek beszerzésére használhatsz fel. Ráadásul Monte Carlo szerencseborítékot is húzhatsz, amely értékes nyereményeket és ajándékokat rejt 10.000 krívnya összértékben. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszázban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carlo. Minden az iskola kezdéshez egy helyen.
1: Ви слухали рекламу на Радіо Пульс FM.
2: Рекламу hallottok.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: Ferekszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Nyelvtanuláshoz keresel szótárt fejlesztőt a gyermekednek, vagy tanári zsebkönyvre van szükséged? Nálunk azt is megtalálod. Ha pedig egyedi ajándékot keresel, válogass könyveink, az igés jegyzettömbök, tollak, öröknaptárak, ajtódíszek és a fabrika műhely különlegességei közül. Ferekszász, Kossuth tér 4. Ferekszászi református iratmisszió könyves és ajándékbolt. Az értékek birodalma.
1: Розвивається катаракта? Закарпатський центр мікрохірургії ока – ваш надійний помічник у вирішенні проблем зору. Сучасне обладнання, ультразвукові операції, відсутність швів та швидке відновлення зору. Хірург – професор Жебоєдов Дмитро Геннадійович. Ужгород, Грибоєдова, 23. Телефон 050-694-0303.
2: Самолікування може бути шкідливим для вашого здоров'я.
3: Ліцензія МОЗ номер 507 від 13.08.2015 року.
4: Kialakulóban van a szürke hályog. A Kárpátaljai Szem Mikrosebészeti Központ megbízható segítőtársa a látás problémák megoldásában. Modern felszerelés, ultrahangos műtétek, varratmentes technológia és gyors látáshelyreállítás. A beavatkozásokat Zsebojadov Mitroh Hennágyiovics professzor végzi. Ungvár, Gribojadov utca 23. Telefon 056940303. Szolgáltatásaink magyarul is elérhetőek. Az öngyógyítás ártalmas lehet az egészségére.
5: Licenszkód, Ukrán Egészségügyi Minisztérium, numero 507, 2015, augusztus 13-a.
6: Будуєш дах, робиш ремонт або плануєш встановити огорожу? ТОВ «Ірина Дах і Метал». Тут є все необхідне для виконання робіт. Покрівельні листи, паркани, гнуття та кроєве гнуття, деревина і комплектуючі. Усе в одному місці для комплексного рішення. Листи за акційними цінами. Великий запас на складі та порізка металу за розміром. Терміном до 2 тижнів. ТОВ «Ірина Дах і Метал». Надійне рішення для даху та огорожі. Угорщина. Місто Ніредьгаза. Вулиця Подруги, 69. Телефонуйте з довірою. Плюс 36 70 780 32 72.
4: Тетőt építesz, felújítasz vagy kerítést tervezel? Az Irina Tető és Lemez Kft. Mindent biztosít, ami a munkádhoz kell. Tetőfedőlemezek, kerítések, hajlítás és élhajlítás, falnyag és kiegészítők. Minden egy helyen, a komplett megoldáshoz. Akciós lemezek, nagy raktárkészlet és méretre vágott lemezek akár 2 héten belül. Irina Tető és Lemez. Tetőre, kerítésre biztos megoldás. Magyarország, Nyíregyháza, Bodrogi út 69. Hívd minket bizalommal. Plusz 36 70 780 32 72.
7: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
8: Рекламу слухали.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1. Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Вы слушаете Радио Пульс 92 и 1 FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Köszöntöm a rádió hallgatóinkat az Üzenet című műsorunkban. A mikrofonnál Birta Zoltán és Kis Viktória. Bűnbánati istentisztelt közvetítést hallhatnak a Beregszászi Református templomból. Igét hirdet Szemere Judit, református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, вітання! В ефірі передача «Звістка» із вами її ведучі Бірта Золтан та Кіш Вікторія. Сьогодні в ефірі прозвучить богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідує пастор Берегівської реформатської церкви Семере Юдит. Залишайтеся з нами.
2: Kegyelem nékünk és békesség Istentől, ami atyánktól és az ő egyszülött fiától, a mi Urunk Jézus Krisztustól. Amen. Örökkévaló Istenünk, hálát adunk neked, hogy jöhetünk most is eléd, hogy megállhatunk előtted, hogy magasztalhatunk téged, hogy áldhatjuk a te neved. Urunk, te látod, hogy hogyan érkeztünk most ide. Te látod, Urunk, hogy mennyire szükségünk van arra csendre, amelyet a te jelenlétedben tölthetünk el. Te látod, Urunk, hogy mennyire szükségünk van arra az elcsendesedésre, amelyben betölthet bennünket a te szent lelked, betölthet benned bennünket a te igéd, amelyben megszólíthatsz bennünket, amiben feltöltekezhetünk, megerősödhetünk a te kegyelmedben. És te látod azt is, Urunk, hogy milyen sokszor cseréljük fel mégis ezt a csendet, meg annyi tervel és gondolattal, ami betölti az egész valónkat. Így könyörgünk, Urunk, hozzád most. Te áld meg az Isten tiszteletünket, te áld meg azt, ahogyan hozzád érkeztünk. Te add, hogy el tudjunk csendesedni a mi szívünkben, hadd tudjuk meghallani a te hangod, hadd legyen megszólítható a mi életünk, hadd tudjunk továbbvinni valamit a te igédből, hadd vezessen bennünket a te szent lelked, Urunk. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Amen. Kedves testvérek, Isten igéjét olvasom Pál apostolnak a korintusiakhoz írt első leveléből, a 3. fejezet 9. versétől a 11. versig, valamint a Krónikák első könyvéből a 25. rész 8. versét, Isten igéjét gyülekezet helyét elfoglalva hallgassa. Az első korintusi levél 3. fejezetében a 9-től a 11. versig így van megírva Isten igéje. Mert mi Isten munkatársai vagyunk, ti pedig Isten szántóföldje, Isten épülete vagytok. Az Istentől nekem adott kegyelem szerint, mint bölcs építőmester, alapot vetettem, de más épít rá. Vigyázzon azonban mindenki, hogyan épít rá. Mert más alapot senki sem vethet a meglévőn kívül, amely a Jézus Krisztus. Valamint a Krónikák első könyve 25. fejezetének 8. verse. Sorsot vetettek a szolgálat rendjére nézve, a fiatalokra és az öregekre, a képzettekre és a tanítványokra egyaránt. Eddig Isten írott igéje. Kedves testvérek, nagy szeretettel köszöntök mindenkit mai bűnbánati Isten tiszteletünkön, és egy kicsit lépjünk vissza a tegnapi Isten tisztelethez, a tegnapi együtt gondolkodáshoz, ahol sok más kérdés mellett az is felmerült kérdésnek Péter történetével kapcsolatban, hogy milyen hatással van rám az Istennek a jelenléte, az Isten munkája. Mi az, amit megfogalmaz bennem, mi az, amit kivált belőlem, és mire indít, mire késztet. És aztán vigyük most tovább ezt a gondolatot, és tegyük fel úgy a kérdést magunknak, hogy hogyan munkálkodom, hogyan cselekszem, hogyan formálódom a magam életében, az Úr erejével és bölcsességével. Mi az, amit én cselekszem azért, mert az Úr már előbb cselekedett bennem. Felolvasott ige szakaszban, korintusi levélben Pál apostol azt mondja, Isten munkatársai vagyunk. Ez egy nagyon konkrét és nagyon komoly megállapítás önmagára nézve, és ha elolvasok a korábbi verseket, kiderül, hogy Apollósra nézve is. Isten munkatársai. Tudhatjuk azt, hogy amikor Pál apostol írja ezt a levelet, akkor viszálykodás van Korintusban, és azt fogalmazza meg a gyülekezet egyik része, hogy én a Pálé vagyok, a másik, hogy én az Apollósé, Én ide tartozom ehhez a csoporthoz, én oda tartozom ahhoz a csoporthoz, és ezek a csoportok egymásnak feszülnek, és viszálykodnak egymással. És ilyen viszálykodásokat mai közösségeinkben is megtalálhatunk, felfedezhetünk. Amikor egymásnak feszülnek csoportok, vagy egymástól elkülönülve léteznek csoportok, közösségek, mert különböznek abba, hogy ki hogyan tért meg, ki hogyan ismerte, vagy hol ismerte meg az Istent, hogy egyik embert milyen mélységből szabadított meg, míg a másikat egy másik úton vezette, és talán mintha nem lenne egyforma értéke a két megtapasztalásnak, és aztán megfogalmazódnak emberekbe, hogy én ezt az ige hirdetőt hallgatom, én azt az ige hirdetőt hallgatom, és elkülönülnek csoportok. És aztán ez a fajta megtapasztalásunk meghatározza azt, hogy miben veszek részt, hogy miről mi a véleményem, hogy miről hogyan gondolkodom, mert meghatározza az értékítéletemet már jó előre az, hogy ki találta ki, ki vezeti le az adott dolgot, ki valósítja meg. Már előre eldöntöm, hogy valami tetszik, vagy nem tetszik, hogy a sajátomnak érzem, vagy elutasítom csak azért, mert egyik vagy másik ember részt vesz benne, jelen van benne, ő a sajátjának érzi. És kialakulnak közösségeinken belül kisebb csoportok, amik aztán képesek egymásnak feszülni. És leszünk mi, meg lesznek ők. És leszünk mi, akik természetesen jobban tudjuk, hogy hogyan kell elvégezni adott munkát, vagy adott szolgálatot. Ha visszaemlékszünk a vasárnapi Isten tiszteletünkre, akkor Júdás leveléből erről is szó volt, Kóré lázadása. Amikor azt mondja az ige, hogy jaj nekik, mert elindultak azon az úton, amikor megítélem a másiknak a szolgálatát olyan módon, hogy én jobban tudom, én is vagyok olyan, mint a másik, sőt, jobb vagyok. Nagyon negatív megfogalmazása, nagyon erős figyelmeztetése hangzott az Istennek, és hadd mondjam azt, hogy tovább viszi ezt a gondolatot a mai ige szakaszunk is, csak Pál apostol sokkal, mondjuk így pozitívabb oldaláról fogalmazza meg ugyanazt a problémát, amikor azt mondja, hogy nincs olyan, hogy ők meg mi, hogy ti meg mi, hanem vagyunk mi az Isten munkatársai. Mi mindannyian, akiket az Isten arra méltatott, hogy az ő munkatársai legyünk. Akiket felemelt, és azt mondta, hogy részt vehetünk abban a munkában, amit ő végez el. És nem kell meglepődni azon, a másikat is erre méltatta. Éppen arra, hogy ugyanabban a munkában vegyen részt, amiben én is részt vehetek, és ez mindannyiunk számára egy kiváltság, hogy mi elmondhatjuk magunkról, hogy mi az Isten munkatársai vagyunk, és egy közösségnek kellene lenni, akik nem egymás ellenében viszálykodva tesznek valamit, akár az Úrért szolgálatként, hanem egymást segítve. Nem mi és ők, hanem csak mi, akik közösen tartozunk az Isten vezetése alá, akik közösen tartozunk az Isten fősége alá. Ő az, aki engem is megszólított, ő az, aki a másikat is megszólította, és mind a kettőnket, vagy sokunkat tette az ő munkatársává. Nagyon fontos azon elgondolkodnunk, testvérek, ahogyan gyülekezetként, ahogyan szolgálattevőként, nagyon sokféle szolgálatban, hogyan éljük meg a magunk helyét. Tudunk a másik mellett, mint Isten munkatársa szolgálni, nem egymás fölé kerekedve, vagy viszálykodva a másikkal. A gyülekezetről pedig azt mondja, hogy az Isten szántó földje és épülete. Sok mindent tanulhatunk ebből is. Elsőként azt, hogy a tulajdonosa az Isten. Tehát sem nem Pálé, sem nem Apollósi a gyülekezet, meg annak tagjai, hanem az Istené. És nem egy-egy lelkipásztori, nem egy-egy szervezeté, egy-egy misziói, hanem az Istené. Az Istené vagyok, mint az Isten munkatársa, és az Istené vagyunk, mint közösség, és lehetnénk közösségként az Isten munkatársai. És ismét ráirányítja a figyelmet az Isten munkájára. És vegyük ezt nagyon komolyan, mert tovább indította szintén az Isten a gondolataimat a tegnapi ige hirdetéssel kapcsolatban, és ahol szintén megjelenik az a mondani valója az igének, hogy az Isten munkája fontos. Ahogyan az Isten munkálkodott a tanítványok szívében, ahogyan a Jézus jelenléte és szavai változtatják meg a tanítványoknak az életét, és az a fontos, amit ő cselekszik. És mai igeszakaszunk is arra vezeti a figyelmünket, hogy az a fontos elsősorban, amit az Isten cselekszik. Bennem, vagy akár általam a másik emberben, de nem az én munkám az, ami fontos, hanem ahogyan az Úr tud munkálkodni. Ahogyan a példázatban arra tanít bennünket az Isten, hogy a magvető kimegy, elveti a magot, de a növekedést az Isten adja. Vedhet Pál, vedhet Apollós, vedhet bármilyen magával ragadó ige hirdető, vagy előadó, vagy bárki, aki lehet, hogy a maga munkáját jól végzi, emberi szempontok szerint, de ha nem az Isten vezetése alatt jár, és nem az Isten ad növekedést, akkor ott nincs növekedés. Tekinthetek én úgy a szolgálatomra, hogy én ezt nagyon jól elvégeztem, én ezt teljes odaadóan végzem, ha az Úr nem áldja meg az én szolgálatomat, ha maga az Úr nem munkálkodik, ott nem lesz növekedés. Ezt a növekedést az Úr adja, és ezért kell folyamatosan rátekintenünk, és az ő munkáját meglátnunk, azért hálát adnunk is, az ő áldásait kérnünk. És aztán azt is meg kell látnunk, hogy az a felosztás, amit itt mégis látunk Pál apostolnak a szavaiban, hogy vannak a munkatársak, és van a gyülekezet, mint az Isten szántóföldje, akik között hirdetik az igét, ez nem egy végleges felosztás. Hanem azoknak, akik között hirdeti Pál apostol, vagy Apollós, vagy bárki az Isten igéit, el kell jutniuk arra a pontra, ahol már maguk is munkatársakká válnak, és magukról is el tudják mondani azt, amit Pál elmond önmagáról, hogy mi az Isten munkatársai vagyunk. És testvérek, ebben szólított meg erőteljesen a krónikákból idézett vers, ami a mai napra rendelt ószövetségi ige szakaszból, hogyha valaki olvasta a krónikák könyvének ezt a fejezetét, akkor tudhatja, hogy az énekeseknek a felsorolása látható beosztás szerint, hogy először, másodszor, 22-szer kiket választott ki az Isten az ő szolgálatára. És azt olvassuk benne, hogy sorsot vetettek a szolgálat rendjére, idősek és fiatalok, tanítók és tanítványok, vagy egy másik fordítás így fordítja, hogy képzettek és még gyakorlatlanok. És mindezeknek az embereknek helye van az Isten szolgálatában. Tudhatjuk azt, hogy az Ószövetségben különösképpen is milyen nagy gonddal figyeltek arra, hogy a sátor vagy a templom körül kik végzik a szolgálatot, és azok hogyan tehetik azt meg. Ugye az Úrnak nagyon pontos rendelése van arra nézve, hogy kik milyen szolgálatot végezhetnek. Hogy hogyan lehet odaállni az Isten szolgálatába. Hogy nem mehet akárki, akármikor, és nem mehet akár, hogy megvan annak a szertartása, hogyan bele lehet állni ebbe a szolgálatba, hogy ott minden szép rendel, és az Úrhoz méltóan az emberi mérték szerint, lehetőség szerint lehető legméltóbban történjen. És mégis azt olvassuk, hogy ebben a felsorolásban és felosztásban ott vannak az idősek, a fiatalok, a tanítók és a még gyakorlatlanok is. Helye van az Isten előtti szolgálatban azoknak, akik még gyakorlatlanok, akik még tanítványok, akik, hogy mondjam azt, nem tudják jól, a lehető legjobban elvégezni azt a szolgálatot és munkát, És mégis abban a szent szolgálatban, ami történik a templomba, belefér. Belefér a gyakorlatlanság. Belefér az emberi gyarlóság. Belefér a tanulásnak a lehetősége. Hogy nem akkor kell beállni a szolgálatba, nem akkor kell magamról azt mondani, hogy én az Isten munkatársa vagyok, mikor azt gondolom, hogy én ezt már jól tudom végezni. Hiszen hogyan is végezhetném az Isten szolgálatát, jól legyen az bármi nemű szolgálat, amit sose csináltam. Tudjuk azt, hogy ha valamit először végzünk, akkor ez nagyon sokszor olyan esetlen, olyan kezdetleges, ahogyan az ige mondja, még gyakorlatlan. De az Isten szolgálatában van helye ennek, van helye a tanulásnak, van helye akár az elesésnek is. Lássuk meg, ahogyan Péter kilép a vízre, és aztán elkezd süllyedni. És Jézus helyet ad annak, hogy elkezdjen süllyedni. Kimenti, helyreállítja, és tovább vezeti. És nem mondja azt, hogy el se kellett volna indulnod. El kell indulni abba a szolgálatba, ami ott van előttünk, amire lehetőségünk van. Úgy, ahogyan éppen vagyunk. Éppen azért, mert abban bízunk, hogy nem az én munkám elsődlegesen a fontos, hanem az Isten fog munkálkodni, még az én esetlenségemen keresztül is. Még az én gyakorlatlanságomon keresztül is tud az Isten munkálkodni. Aztán majd csak kialakul, majd csak alkalmassá tesz az Isten, de ez bizalom az Isten irányába. Annak megvallása, hogy nem én vagyok a fontos, hanem ő munkálkodik. De bízza rám azt a feladatot, hogy beálljak az ő munkájába, mert arra méltat, hogy én az ő munkatársának mondhassam magam. Ha ilyen nagy ajándékkal fordul az Isten felénk, akkor mi hogyan tehetnénk meg azt, hogy egyszerűen csak nemet mondunk rá azért, mert alkalmatlannak minősítjük magunkat. Az egyedüli nagyon fontos, amit Pál apostol is kiemel, hogy más alapot nem lehet vetni, mint a Jézus Krisztus. Az én életemben, az én szolgálatomban nem létezhet más alap, más fundamentum, csak Krisztus. Én az ő munkatársa vagyok, az ő megváltott gyermeke vagyok, és az ő vezetése alatt kívánom élni az életem. Nem állhatok másképp egy szolgálathoz, egy feladathoz, csak úgy, hogy én az Isten munkatársa vagyok azért, mert Jézus Krisztus megváltott. És a másik ember is éppen ennek a megváltásnak, és éppen ennek a kegyelemnek a részese, és ugyanúgy az Úrnak a munkatársa. A cél pedig ugyanaz. Az én életemben és a másik ember életében is. Egy ember is elnevesszen. És innentől nem az én munkám lesz a fontos. Nem az, hogy én hogyan végzem, mi az én meglátásom, mi az én véleményem, szerintem hogyan kellene, szerintem hogy a legjobb. Ha a célt tekintjük a legfontosabbnak, ha úgy tudok tekinteni önmagamra és a másikra is, hogy én az Isten munkatársa vagyok, akkor tudjuk egymást segítve végezni a szolgálatot. Mert a cél ugyanaz. Lehetünk másfél emberek, lehetünk másféle személyiségek, lehet számtalan megoldásunk ugyanarra a dologra. A kérdés az, hogy tudunk-e munkatársakként, az Isten vezetése alatt, testvérként együtt szolgálni, tudunk-e az Úrra mutatni a mi munkánkkal, és nem a magunk részét hangsúlyozni, nem a magunk munkájára tenni a hangsúlyt, hanem arra, amit az Isten végez általunk, mint közösség által. Testvérek, hadd biztasson bennünket az Isten igéje arra, hogy el kell indulni. És abból, hogy passzívan meghallgatom az Isten igéit, el kell jutni oda, hogy magamról azt tudjam mondani, hogy én az Isten munkatársa vagyok, én cselekvő vagyok. És el kell jutni oda, hogy mi egymásnak munkatársai vagyunk az Isten vezetése alatt. És egyedül az Úrnak lenne jogalapja, ami szolgálatunkat bírálni, ami gyarlóságainkat felhánytorgatni, de azt látjuk, hogy ő nem ezt teszi. hanem elhordozza mi gyarlóságainkat, felemel, újra beállít a szolgálatba, és újra elindít. Miután helyreállított, van, hogy megfedd. Van, hogy helyre igazít. Azért, hogy alkalmasabb legyek arra a szolgálatra, amire elindított. De nem bírál, hanem helyreállít. Hadd mondjam azt, hogy nekünk is éppen csak ezt kell tenni. Követni azt a példát, amit elénk tesz. Együtt szolgálni fiatalok és idősek, tanítók és tanítványok, képzettek és még gyakorlatlanok, hogy a még gyakorlatlanokból is legyenek majd képzettek, akik tovább viszik ugyanazt a munkát. Hát hadd biztasson bennünket erre az Isten igéje, hogy elinduljunk, nem önmagunkra téve hangsúlyt, hanem az Isten munkájára általunk, és hadd tudjunk közösségként, egymás és Isten munkatársaiként szolgálni. És mindazt, ami gyarlóságként ott van a szolgálatunkban, azt hadd tisztogassa az Úr, és bízzuk az Úr Istenre, hogy ő tisztogassa, és ő állítsa helyre, és ő javítsa ki. A mi feladatunk, hogy testvérekként és munkatársakként ott legyünk ebben a szolgálatban. Amen. Mindenható Úrunk, hálát adunk neked a te igéd szaváért, hálát adunk, hogy az megérinthetett bennünket, tovább vezethetett, elgondolkodhatott. Úrunk, te látod, hogy mi nagyon sokszor halljuk a te igédet. Nagyon sokszor van lehetőségünk arra, hogy a te igéd közelébe legyünk, és milyen sokszor engedjük el a te igédnek a szavát, ami fülünk mellett. Te látod azt, hogy hányszor nem merünk elindulni a te biztatásodra, mert annyi aggály van bennünk, annyi sokszor látjuk a magunk kicsinségét, és nem merünk elindulni. Annyiszor tekintünk úgy magunkra, hogy mi még gyakorlatlanok vagyunk, és inkább adjuk át a lehetőséget másoknak, és nem tudunk közösségként szolgálni. De te látod, Urunk, hogy hányszor jellemző ránk éppen az ellenkezője, amikor önmagunkra tekintünk, amikor a magunk meglátásait akarjuk végigvinni, amikor magunkat helyezzük előtérbe, és nem a te munkádra tekintünk, amikor elfogy belőlünk az alázat. Urunk, könyörgünk azért, hogy te formálj bennünket. Te hozz ki bennünket mind a két végletből, hogy ha tudjuk megvallani azt, hogy mi a te munkatársaid vagyunk. Te vagy az, aki a növekedést adod, te vagy az, aki arra méltatsz bennünket, hogy beálljunk a te munkádba. És te vagy az, aki alkalmassá teszel bennünket a te munkásodnak lenni, alkalmassá teszel bennünket a másik testvérének és munkatársának lenni. Így könyörgünk, Urunk, ha tudjunk beállni a te szolgálatodba, ha tudjuk hirdetni az evangéliumot a mi életünkkel, akár azzal is, ahogyan egymásra tekintünk, ahogyan testvérei tudunk lenni egymásnak, ahogyan közösen tudunk egy cél felé tekinteni. Így könyörgünk, Urunk, adj nekünk látást, hogy meglássuk, hol van szükség a mi szolgálatunkra, hol van szükség a mi munkánkra, hol kell vinnünk a te vigasztaló igédet, hol kell ott lennünk a nehézségben levőkért, levők mellett. És könyörgünk, Urunk, különösképpen is a nehéz terheket hordozókért, könyörgünk a gyászoló családokért. Te látod, Urunk, az ő kétségbeesésüket, az ő fájdalmukat. Te légy az, aki testvért vezetsz hozzájuk, akik együtt tudnak imádkozni, akik együtt tudnak te hozzád fordulni, és megerősíteni őket. Így könyörgünk, Urunk, ha tudjunk egymásnak is testvérei lenni. Te vezess bennünket, Urunk, pásztorunként, vezetőnként. Amen. Mi, Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Amen. Kelj fel, tündökölj, mert eljött világosságod, rád ragyogott az Úr dicsősége. Amen.
0: Tisztelt rádióhallgatóink! Az Üzenet című műsorunkban ez alkalommal bűnbánati Isten tisztelet közvetítettünk a Beregszászi Református templomból. Igét hirdetett Szemlere Judit református lelkipásztor.
1: Шановні радіослухачі, в ефірі прозвучала передача «Звістка». Ви почули запис богослужіння покаяння з Берегівської реформатської церкви. Проповідувала Семера Юдит, пастор Берегівської реформатської церкви. Дякуємо за увагу!

0: egészség nem luxus, hanem a boldog élet alapja. És ahol mindez kezdődik, az a Pacsirta Egészségügyi Központ. Beregszászban működő modern orvosi központunk a legújabb BTL berendezésekkel teljes körű fizioterápiás szolgáltatást kínál. Központunkban magasan képzett, tapasztalt szakorvosok dolgoznak. Belgyógyász, kardiológus, ortopéd, traumatológus, neurológus, urológus, bőrgyógyász, fizioterapeuta, valamint orvosi végzettségű kozmetológus és professzionális masszőrök. Módszereink hatékonyan segítenek a regenerálódásban, a fájdalom csillapításában és a test harmóniájának visszaállításában. Emellett lehetőség van laborvizsgálatok elvégzésére a korszerű Vállab laborban, hétfőtől szombatig, az eredmények szakorvosi értelmezésével. Az egészség itt kezdődik. Plusz 380 99 637 92 06 Kárpátalja, Beregszász, Sevcsenkó utca 121. Pacsirta Egészségügyi Központ. Licenszkód az Ukrán Egészségügyi Minisztérium 2020. április 24-én kiadott 542 számú működési alapján.
1: Обручки, які обирають закохані. Класичні та сучасні моделі золотих обручок від 3420 гривень у столичній ювелірній фабриці. Обирай свою ідеальну пару вже сьогодні. Кохай ювелірно. Завітайте до бутику, вулиця Сечені, 7. Деталі на сайті.
0: Карикагюрюк, амеєкет а серемешек választanak. Класикус і модерн арань карикагюрюк мар 3420 рівнятул. А столична ювелірна фабрикабан. Válasz ki a számotokra tökéletes jeggyűrűt már ma, szeres, ékszerrel. Látogass el üzletünkbe, Beregszász, Széchenyi utca 7. Részletek a weboldalon.
2: Готуйся до початку навчального року розумно разом із Монте-Карло та заощаджуй ще більше. Купуючи рюкзак, ти отримуєш 15% знижки на канцтовари. І сюрпризи на цьому не закінчуються. Витягни конверт удачі Монте-Карло, з яким ти можеш виграти цінні подарунки на загальну суму 10 тисяч гривень. Деталі дізнавайся на місці. Шукай наш намет у Берегові, на площі Кошута та наш магазин біля центрального світлофора. Монте-Карло. Нехай навчальний рік розпочне це вдало.
3: Készülj okosan a tanévkezdésre a Monte Carlóval, ahol most még többet spórolhatsz. Hátizsák vásárlásakor 15% kedvezményt kapsz az írószerekre. És a meglepetés sem marad el, húzz egy Monte Carló szerencseborítékot, amellyel értékes ajándékokat nyerhetsz, melyek összértéke 10.000 forintja. A részletekről érdeklődj a helyszínen. Keresd sátrunkat Beregszászban a Kossuth téren, és üzletünket a központi jelzőlámpa mellett. Monte Carló. Induljon jól a tanév!
4: Ви слухали рекламу на радіо Пульс FM.
5: Рекламу хвалю.

legjobb dallamok nyomában. Minden este 21 órától és hétvégén 15 órától is a Pulzus Rádióban. Klasszikus pop és rock slágerek, felejthetetlen előadók és örök kedvencek.

0: FM92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulz FM.

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Se, Radio Pulse. 92.2 FM.

nézem a képeket, amik hazudnak rólunk. A múlt egy olyan mese, amit csak magunknak mondunk. Rossz ember lennék, nem tudom, lehet. Ha az rossznak számít, igen, hogy még többet lennék veled. Néma könyv

Családi Kör, ahol a család az első. A Kárpátaljai Magyar Nagy Családosok Egyesületének műsora minden szombaton 14 óra 20-kor a Pulzus Rádióban. Élet, hit, nevelés és örömök nagy családok szemmel.

Külön kiadás, a Pulzus Rádió élő műsora. Hétfőtől péntekig, délelőtt 10 és 12 óra között. Aktuális információk, helyi hírek, beszélgetések, meghívott vendégekkel. Határon innen és túl.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulse. Divjánosta 2. Jodin FM.

Hit, közösség, értékek, határtalan. A Pulzus Rádió református magazin műsora minden kedden 14:20-tól. Aktuális, hitéleti témák, egyházi események, szolgálattevők megszólalásai és kárpátaljai történetek. Határok nélkül.

0: Дитячі вислови, вечірні дитячі пісні, вірші та казки на радіо Пульс FM.
1: Az elkövetkező egy órában a Gyerekszájt című műsorunk következik. Kedves gyerekek, mese, móka, kacagás. Itt a Pulzus Rádióban. Tartsatok velünk!
2: Volt egyszer egy mese volt!
3: Abban minden mese volt!
4: Minden hétvégén esti mese a Pulzus Rádió.

0: Vízi Péter és Vízi Pál. Egyszer volt, hol nem volt, hetet-hét országon is túl, még az óperenciás tengeren is túl, volt egy öreg király, s annak egy szépséges, szép leánya. Akadt is a király kisasszonynak kérője nem egy, de 12 is. Hanem az öreg király egyhez sem adta, mert egy éjjel valami csodálatos álmot látott, azt előbb meg akarta fejtetni az ország bölcsembereivel. Az volt a király álma, hogy a leánya két korsó vizet kiöntött a földre. Az a víz elkezdett áradni, s olyan nagyra áradott, mint a tenger. Elborította az ő országát, de nem csak azt, elborította az egész világot. Reggel, amint felkelt a király, összehívatta mind az ország bölcseit, a jövendőmondókat, az álomfejtőket, s elmondotta nekik az álmát. Összeültek a bölcsek, s nagy tanakodás után meg is fejtették az álmát a királynak. Azt mondták, hogy az a két korsó víz két vitéz fiút jelent, s az a két vitéz fiú a király kisasszony gyermekei lesznek. A kiöntött víz áradása a két fiú vitézségét jelenti, s az a szörnyű nagy áradás meg azt, hogy az a két fiú elfoglalja az egész világot, s egyben az öreg király országát is. Mert hogy megijedt az öreg király ettől az álomfejtéstől, az ország bölcsei azt tanácsolták, hogy ne adja férjhez a leányát, hanem a legmagasabb hegy tetején építessen egy kis vasházat. Azon a vasházon ne legyen se ajtó, se ablak, csak éppen egy akkora lyuk, hogy egy csupor meg egy tányér, s mi más egyéb, ami kell, beférjen rajta. Ebbe a kicsi házacskába zárja be a leányát, ki se eressze soha, s akkor nem teljesedik be az álma. Hát az öreg király megfogadta a bölcs emberek tanácsát. Felvitte a leányát a legmagasabb hegy tetejére, körülépítette egy kis vasházacskával, s azon csak éppen akkora lyukat hagyatott, hogy enni és innivalót beadhassanak neki. Hely, sírt a szegény király kisasszony, szakadott a könnye, mint a záporeső. De hiába sírt, az öreg király nem kegyelmezett. Sírás volt éjjelen, nappala. Nem látta a fényes napot, nem látott sem embert, sem állatot. Egyszer mi történt, mi nem, elég az, hogy nagy csuda történt. A kis vasházacska földjéből forrás víz budjant ki. A király kisasszony nagy örömmel ivott belőle, aztán lefeküdt, elaludt szépen, csöndesen. S ím, halljatok csodát? Két aranyhajú gyermek játszadozott reggel körülötte. Éppen Péter és Pál napja volt, s a király kisasszonya két fiút elnevezte Péternek és Pálnak, s arról a forrásvízről még vezetéknevet is adott nekik. Úgy hívta őket, Vízi Péter és Vízi Pál. Telt múlt az idő, a király kisasszonynak elmúlt a rossz kedve, dajkálta, nevelte a gyermekeket, s mire hétesztendősek lettek, úgy megerősödtek, hogy egyszerre csak nekidültek a vasházacska falának, s az oldalát kidöntötték. Most már mehettek, amerre szívüknek tetszett. A fiúk az anyjukkal együtt azt határozták, hogy az anyjuk csak maradjon a házacskában, az oldalát helyreállítják, s maradjon ott, míg visszajönnek a szabadítására. Elindult a két fiú. Bementek a városba, ott szereztek maguknak nyilat, kardot, kést, mindenféle fegyvereket, aztán addig mentek, míg egyszerre csak az út két felé vált. Ott letelepedtek egy fa alá. Nem is gondolták, hogy miféle fa alá telepedtek le. Ez a világ jósfája volt. Aki e fa alatt valamit kívánt, annak minden kívánsága teljesedett. Leült a két fiú a fa alá, ottan beszélgetnek, tanakodnak. Egyszerre csak azt mondja az egyik. Háj, Istenem, de jó volna egy kicsi ropogós malac pecsenye! Abban a pillanatban, ahogy elsóhajtotta magát, leesett a fáról egy sült malac. Most már tudták, hogy a világ jósfája alatt vannak. Kívántak is mindenféle jó ennivalót, innivalót, s a fáról csak úgy hullott le, amit szemük szájuk kívánt. Mikor aztán jól laktak, s jól kipihenték magukat, azt mondja Péter. No, öcsém, itt kétfelé válik az út, váljunk el mi is egymástól. Merre akarsz menni, jobbra-e vagy balra? Azt mondta Pál, hogy ő jobbra megyen. Jól van, öcsém, mondta Péter, akkor én balra megyek. De előbb a késünket szúrjuk belé ebbe a fába, s ha majd valamelyik visszakerekedik kettőnk közül, húzza ki a másik kését. Hogyha fehér víz folyik ki utána, az azt jelenti, hogy a másik él, és jó dolga van. De ha piros vér folyik, az a másiknak a halálát jelenti. Beszúrták a késüket a fába, keserves könyhullatások közt elbúcsúztak egymástól. Péter ment balra, Pál jobbra. Alig, hogy elváltak egymástól, Péter meglát egy farkast. Ráhúzza a nyilat, meg akarja lőni, de a farkas könyörögni kezdett, hogy ne bántsa, inkább egy kölykét neki adja. Jól van, nem ölte meg Péter a farkast, de a kölyköt elfogadta, s vitte magával. Megy mendegél, s meglát egy tigrist, célba veszi azt is, de azt mondja a tigris. Ne lőj meg, királyfi, neked adom egy kölykemet, bizony hasznát veszed. Péter leeresztette a nyilát, nem lőtte meg a tigrist, hanem a kölykét magával vitte, s úgy ment tovább a tigris és farkas kölyökkel. Amint menne, mendegélne, elejbe toppan egy oroszlán. De biz ő nem ijedt meg, célba veszi ezt is, azt mondta az oroszlán. Hallod-e te, királyfi, ne ölj meg, inkább neked adom egy kölykemet, bizony még nagy hasznát veheted. A királyfi megkegyelmezett az oroszlánnak is, elfogadta a kölykét, úgy ment tovább a három kölyökkel. Mentek, mendegéltek hetetét ország ellen, erdőkön, mezőkön által, s egyszer beérnek egy rettentő nagy városba. De abban a városban minden ház gyászfeketébe volt húzva. Az utcák is be voltak teregetve gyászfekete posztóval, de még a hidak is, de még a fák is. Volt a város végén egy kicsi ház, abban lakott egy öreg asszony. Bemegy ahhoz Péter, köszön illendőképpen, s kérdi. Ugyan bizony, öreg anyám, miért húzták ezt a várost gyászfeketébe? Jaj, lelkem fiam, ne is kérdezd! Ennek előtte 24 esztendővel egy irgalmatlan nagy sárkány keresztül repült a városon, s a város kútjába beleeresztett egy tojást. Abból a tojásból kikelt egy 12 fejű sárkány, s ez a sárkány adót vetett ki a városra, hogy csak úgy áld vizet, ha minden esztendőben egy 18 esztendős leányt a kútba vetnek. Ebben az esztendőben csak egy 18 esztendős leány van, és ez a királyi. Most rákerült a sor. Azt üzente a királynak a sárkány, hogyha a leányát szép szerével odaadja, többet nem sanyargatja a várost, mert a király kisasszonnyal elrepül nagy sárkányországba. Hiszen csak akadna egy vitéz ember, aki a sárkányt megölje, neki adná a király a leányát s fele országát. No, Péter, gondolta magában a fiú, most mutasd meg, mit tudsz. A király kisasszonyt másnap kellett vinni a kúthoz. Péter hát lefeküdt az öreg asszonynál, hogy jól kipihenje magát, de hajnal hasadáskor felkelt. Jól kifente a kardját, adott az állatjainak enni, amennyi csak beléjük fért, s úgy sétált a város kútjához. Hát úgy délfelé hozzák szegény király kisasszonyt, gyászfeketébe vont hintón, s a hintó előtt 12 paripa, mind a 12 holló fekete, s azokon is gyászfekete posztó. Jött a hintó után a nép is, de jó messziről. Sírt a király kisasszony, sírt az apja, anyja, sírt minden jó lélek. Csak egy ember jött a király kisasszonnyal, a vörös herceg. Ez előállott, hogy ő majd megöli a 12 fejű sárkányt. Vízi Péter fel sem ment a királyhoz, nem is ajánlotta magát, csak ott állott a kútnál, s várta a sárkányt. Hát egyszerre csak nagy budgyokat vet a víz, kavarodik, zavarodik, a színében sötétre változik. Aztán szakadni kezd a kútból a vörös láng, a kék láng, a zöld láng, ez már a sárkány torkából szakadott ki. Ím, csak ugyan jő a sárkány. Kiveti magát a kútból, tátogatja rettentő nagy száját, mind a 12-t, üti a földet a farkával, hogy csak úgy döngött, rengett belé. Haj, a vörös hercegnek sem kellett egyéb, egyszerűen inába szakadt a bátorsága, s nagy hirtelen felmászott egy fűzfára. De bezzeg nem ijedt meg Vízi Péter. Kirántotta széles, görbe kardját, s neki a sárkánynak. Szakadt a verejték Vízi Péterről, de szakadt a sárkányról is, mert hiába erősködtek, sem Vízi Péter nem tudta halálosan megvágni, sem a sárkány nem tudott úgy fordulni, hogy a farkával megcsaphassa Vízi Pétert, pedig mindazon mesterkedett. Hanem mikor az állatok látták, hogy a gazdájuk mindjárt a fűbe harap, Uccu, neki a sárkánynak! A tigris bekapta a farkát, megragadta az oroszlán is, meg a farkas is, s abban a szempillantásban Vizi Péter beleugrott a sárkány 12. szájába. Nagy hirtelen a buzogányával kipeckelte a száját, leszaladt a gyomrába, ottan megtalálta a sárkány lelkét fekete galamb képében, annak a szívét keresztül szúrta, s amint vége volt a fekete galamb életének, vége lett abban a minutában a sárkány életének is. Akkor Vizi Péter szépen végig sétált a sárkánynak mind a 12 fejében. Mind a 12 fejében talált egy-egy aranyalmát, azokat a zsebébe tette, s szépen kisétált a földre. Szörnyűképpen el volt fáradva Vizi Péter, a fejét lehajtotta a király kisasszony ölébe, s egyszeribe elaludt. Elaludtak az állatjai is, de a fűszván ülő vörös hercegnek sem kellett egyéb. Bezzeg most nem félt. Leszállott a fűzfáról, felkapta a Vizi Péter kardját, a másik kezével befogta a király kisasszony száját, hogy nekiállhasson, s Vizi Péter nyakát levágta. Nem volt arrafelé senki lélek, aki ezt látta volna. A vörös herceg hát szépen hazavezette a király kisasszonyt, de útközben megmondta neki, hogy ha elárulja, így meg úgy öli meg. Fölmennek a palotába. Ott a vörös herceg eldicsekedik, hogy így meg úgy ölte meg a sárkányt, s mert hogy a király kisasszony nem mert szólni, mindjárt nagy lakodalmat csaptak. A vendégségnél a vörös herceget a főhelyre ültették, de még 12 sejempárnát is tettek alája. Amíg a királynál folyt a dínom-dánom, lakodalom, az alatt az állatok felébredtek, s látják, hogy a gazdájuk feje le van vágva. Nosza szaladják a tigrist, mert az volt közöttük a legjobb futó, hogy hozzon az erdőből forrasztófüvet, azzal majd visszaforrasztják a gazdájuk fejét. Elszalad a tigris, s amint szalad az erdő felé, találkozik egy nyullal. Annak a nyúlnak a szája tele volt valami fűvel, kérdi a tigris. Mit viszel te, nyúl? Én bizony útilaput a fiamnak. Add csak ide, találsz te még ott, ahol ezt találtad, nekem nagyobb szükségem van erre. Jó szívvel, nem jó szívvel a nyúl az útilaput odaadta a tigrisnek, s a tigris visszaszaladt a társaihoz. Hát, melyikért a doktorsághoz? Kérdi az oroszlán. Én értek, mondta a farkas. Minden nemzetségem doktor volt. Noha úgy, hát forrasd vissza a gazdánk fejét. Felkapja a farkas a Vizi Péter fejét, egy pillanatra oda is forrasztja, de mikor talpra állítják, akkor látják, hogy a képes fele hátrafelé van fordulva. Ejnye, ilyen olyan teremtette! Kiáltott az oroszlán, s jól pofon ütötte a farkast. Hát így tanultad ki a doktorságot! Hirtelen lekapta Vizi Péter fejét, előre fordította a képes felét, s úgy forrasztotta a nyakához. Vizi Péter egyszeribe kinyitotta a szemét. Azt hitte, hogy csak nagyot aludott. Az állatjaitól tudta meg, hogy mi történt vele. Na megállj, vörös herceg! Mindjárt megkeserítem én a lakodalmadat. Elébb a sárkány 12 fejéből kiszedte az aranyfogakat. Volt mind a 12-ben 2. A tarisznyájába tette, s azt mondta az állatjainak. Gyertek velem, édes szolgáim! Bement a városba egyenesen az öreg asszonyhoz, s attól megtudta, hogy már áll is a lakodalom javában. De bezzeg nem volt Vizi Péternek maradása. Szólította az állatjait, ment fel a palotába. És ahogy ment fel a garádicson, csak hullani kezd a sejempárna a vörös herceg alól. Először egy, utána kettő. Egyszerre csak úgy leesett a kopasz földre, hogy alig tudták felszedni. Bekiáltott Vizi Péter a palotába. Gyere ki, te vörös herceg, ha igazi vitéz vagy! Helyrezkedett a vörös herceg, mint a nyárfa levél. Ment is volna, nem és nem tudta, hogy mit csináljon. De a király kisasszony csak bíztatta. Eredj csak, eredj, mutasd meg a vitézségedet! Megint bekiáltott Vizi Péter. Gyere ki, te sárkánya nőherceg! Eredj, eredj, bíztatta a király kisasszony. Mutasd meg, hogy te ölted meg a sárkányt! Mit volt, mit nem tenni a vörös hercegnek? Kimegy az udvarra nagy reszketve, kirántja a kardját. De bíz azt ránthatta, többet a hüvelyébe vissza sem dughatta. Csak egyszer vágott hozzá Vizi Péter, s mindjárt a fűbe harapott. Akkor bement Vizi Péter a palotába. Elővette a tarisznyájából a 12 aranyalmát, meg a sárkány 24 aranyfogát, s mondta a királynak. Ím, ezzel bizonyítom, felséges királyom, hogy én öltem meg a sárkányt, s nem a vörös herceg. De bezzeg bizonyította a király kisasszony is. De bezzeg örült a király is, mert jobban tetszett neki Vizi Péter, mint a vörös herceg. Folytatták a lakodalmat, abba sem hagyták 7 álló hétig. Lakodalom után egyszer Vizi Péter vadászni indul, hanem a felesége a nyakába borult, s úgy kérte, hogy akárhova menjen, csak a boszorkány tanyát kerülje, mert a sötétebb a pokolnál, onnét még élve nem került vissza ember. Hiszen ígérte Péter, hogy nem megy, de amint kiment a palotából, nagy kedve kerekedett mégis, hogy megnézze azt a boszorkány tanyát. Kimegy az erdőbe, megy, mendegél, s egyszer csak felszökik előtte egy nyúl. Megcélozza a nyilával, s nem találja. Mi dolog ez? Gondolja magában Vizi Péter. Még sohasem hibáztam el vadat. Megy tovább, és egy hajításnyira megint felszökik előtte egy nyúl. Rálő, s azt sem találja. Mérgelődött Péter, s ment tovább nagy bosszúsan. Alig ment tovább, harmadszor is felszökik előtte egy nyúl. Arra is rálő, s azt sem találja. Hát halljatok csodát, mi történt? Egyszerre csak elsötétedik az erdő, mintha éppen a poklok országában lett volna. Az állatjai reszketve, szűkölve húzottak melléje. Nézett erre, nézett arra, nézett fel az égre. De nézhetett, nem látott egyebet rettentő nagy sötétségnél. Na, ez biztosan a boszorkányok tanyája, gondolta magában. Az is volt. Érezte a kezével, lábával, testével, hogy csak úgy nyüzsögnek mellette mindenféle csúszó-mászó állatok, s hallotta, hogy repkednek, surrognak, burrognak feje felett a denevérek. Támolyog, botorkázik Péter a nagy sötétségben, s ím egyszerre meglát valami gyenge világosságot. Lassan oda tapogatózik, ahol ez a világosság volt, s hát ott egy nagy darab fa égett, s amint szénné lett, egy láthatatlan kéz megint más darab fát tett a szénre. Leül Vizi Péter a tűz mellé, melléje az állatjai. A tarisznyájában volt kenyér szalonna, azt előveszi, a szalonnát fanyásra húzza, s a zsírját veregeti a kenyérhez. Amint sütögeti a szalonnát, megszólal mellette valaki didergős, fázós hangon.
1: Jaj, befázom!
0: Péter körülnézett, nem látott senkit, s nem is szólt semmit. Megint megszólal az a hang.
1: Jaj, én befázom!
0: Tovább már nem állhatta szó nélkül, mondta Péter. Ha fázol, gyere ide, s fűtözzél!
1: Jaj, nem merek, mert az állatjaid összetépnek.
0: Felnéz Péter a fára, hát ott guggol egy öreg asszony. Azt mondja neki, jöjjön csak le, néne, nem bántják ezek az állatok.
1: Nem merek, hanem ledobok 3 arany hajszálat, azokat fektet az állataid hátára, akkor lemegyek.
0: Jól van, dobja le! Ledobja az öreg asszony a 3 arany hajszálat, Vizi Péter ráteszi az állatjaira, s észre sem vette, hogy az állatok egyszerébe kővé meredtek. Leszáll az öregasszony a fáról, a tűz mellé ül, honnét, honnét nem, előránt egy varangyos békát. Nyásra húzza, sütögeti, s mondogatni kezdi magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Mit beszélkend?
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: De már ki mit süt, azt tegyék! Kiáltotta Vizi Péter, saragjában a vén boszorkányhoz vágta a szalondát. Hely, a vén boszorkánynak sem kellett egyéb! Felpattant, megragadta Vizi Pétert, de úgy megragadta, hogy mozdulni sem tudott. Szólítja az állatjait, azok sem mozdulnak. Aztán elvette a vén boszorkány Vizi Péter kardját, miszlik bevagdalta a testét, s egy nagy kádba belehányta. Amikor ez történt, egy nappal, két nappal azután Vizi Pál visszafordul a világ jósvájához, ahol a testvérétől elvált, kihúzza a kését, hát piros vér budjant ki utána. Édes Istenem, meghalt a bátyám. Sóhajtott keservesen Vizipál. Meg sem állott. Ment azon az úton, amerre a bátyja elment. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Találkozott egy tigrissel, meg akarta lőni, de nem lőtte meg, s a tigris nekiadta egy kölykét. Éppen így járt az oroszlánnal, így a farkassal is. Neki is volt három állatja, s úgy ment abba a városba, ahol a bátyja megölte a 12 fejű sárkányt. Vizipál úgy hasonlított Vizi Péterhez, mint egyik tojás a másikhoz. S mikor a városba megérkezett, s előre vitték a hírét, hogy jő, elejbe harangoztak. A kicsi királyné pedig aranyos bársonyos hintóba ült, s úgy ment elejbe. Azt hitte, hogy az ura került vissza a boszorkány tanyájáról, s amikor meglátta Vizipált, leugrott a hintajáról, s nyakába borult. Édes uram lelkem, csak hogy visszakerültél a boszorkány tanyáról. Vizipál egy szóval sem árulta el, hogy kis mi ő, elég az, hogy tudta, hol s merre kell keresni a bátyját. Másnap reggel nem szólt a kicsi királynénak semmit. Ment a boszorkány tanyára, mentek vele az állatjai is. Éppen úgy járt, mint a bátyja. Háromszor lőtt nyúlra, s egyszer sem talált. S mikor a harmadikra is ráhibázott, elsötétedett az erdő, egy lépést sem látott, sem előre, sem hátra. Hanem mégis több szerencséje volt, mint a bátyjának, mert mindjárt megpillantotta azt a gyenge világosságot, s odament. Leült a tűz mellé, sütni kezdi a szalonnát, s hát hallja, hogy valaki didereg a fán, s leszól.
1: Jaj, befázom!
0: Gyere le, ha fázol! Vetette oda Vizipál. De a vén boszorkány most sem mert lejönni, míg Vizipál meg nem ígérte, hogy a három aranyhajszálat az állatjaira fekteti. Hát csak vesse le! Szólott fel Vizipál. Le is veti a vén boszorkány, de úgy talált vetni, hogy mind a három aranyhajszál a tűzbe esett. Sporrá égett. De ezt a vén boszorkány nem vette észre. Leszállott a fáról, a tűz mellé ült. Honnét-honnét nem egy varangyos békát ránt elő, sütögetni kezdi, s mondogatja magában.
1: Én sütök békát, te süt szalonnát, én eszem szalonnát, te eszel békát.
0: Eszel, majd megmondom mit! S a boszorkányhoz csapott a szalonnával. Felszökik a boszorkány, megragadja Vizipált, de abban a szempillantásban ráugrik a három állat, s úgy megfogták, hogy moccanni sem tudott.
1: Kegyelmez az életemnek, könyörgött a boszorkány, s feltámasztom a bátyádat és az állatjait is.
0: Hát jól van. Vizipál intett az állatoknak, de azért jól közrefogták, hogy el ne szaladhasson. Akkor a boszorkány szedett egy csomó mindenféle forrasztófüvet, csinált mindenféle hókuszpókuszt. Hát egyszer megelevenedik Vizi Péter. Megelevenednek az állatjai is. S ahogy megelevenedett Vizi Péter, halljatok csodát! Megvilágosodott az erdő. Híre pora sem volt többé a boszorkánynak. Eltűntek a csúszómászó állatok, mintha a föld nyelte volna el. Összeölelkezett, összecsókolózott a két testvér, s mentek a városba, utánuk a hat állat, aztán fel a palotába. De csak még most ámult-bámult a kicsi királyné. Amíg meg nem mondták, melyik az ő édes ura, nem tudta, hogy melyiket ölelje, melyiket csókolja. Még csak ezután teljesedett be az öreg király álma. Vizi Péter és Vizipál országról országra jártak, és elfoglalták az egész világot. Úgy nőtt a vitézségük, mint a tenger, elborította az egész világot. Így volt. Vége volt. Mese volt.

0: a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Zvíruju v srdci. Rádio Pulz FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Se Radio Pulz. Divjanosto 2. Jodin FM.

0: FM 92.1 Púzus Rádió. Megdobbant. Megdobbant.
1: Zvíruj v srdci. Rádio Pulse FM.

0: Munkahelyen, otthon, reggel vagy este. Hallgass te is Kárpátalja szívritmusát az éterben. FM 92.1 Pulzus Rádió. Megdobbant.
1: Радио Пульс. Ты в 91 FM. Классное радио.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva.
1: Pulzus FM.
2: Se, Radio Pulse. Divjana 102, Jodin FM.

0: A legjobb zenék a te ritmusodra hangolva. Pulzus FM.
1: Radio Pulse.
2: Szép jamasztok, va! Jodin FM.
1: Klasszne radio. Vdorohu.